Lehettem volna valaki más, de a más az valaki más lett. Mert a szerencsét keserű cseppekben diktálta belém akkor az élet. Mert egy furcsa tanár nem engedte meg, hogy igazi művész legyek. Bár a keserű lassan édes lett, most valamit még...

A vasúti sorompót piros, fehér, piros színűre festik, és közepére vörös prizmát, esetenként vörös fényű lámpát is elhelyeznek. A hagyományos sorompó lakott területen belül ráccsal is felszerelik. Ha a fénysorompó egyik fénye sem világít, üzemzavar.

Megjegyezzük, hogy a kellő körültekintés akkor sem mellőzhető, ha nyitott sorompót látunk. Mert arra is volt már példa, hogy a sorompó leengedését elmulasztották.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

0: Jó reggelt kívánunk! Csütörtök van, és július 16-a, ez pedig ugye a Muravidéki Magyar Rádió, és 5 óra 34 perc a pontos idő. És hát mondjuk azért el azt is, hogy a helyzet az, hogy esik az eső. Hát egyébként említették, hogy akár zápor, zivatar is lehet, vagy vihar. Na, szerencsére csak ilyen áztató eső lett belőle. Na, állítólag délutánra majd akkor kisüt a nap, de erről akkor majd később ugye az információkban. És hát akkor nézzük a reggeli csapatot, és Tolman Robi a hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatta, és mindjárt utána nézzek annak is, hogy ki az, aki ma a híreket szerkeszti, az pedig akkor nem lesz más, mint Oleti Zsuzsanna, tehát tőle érkeznek majd a friss hírek. Mi pedig jó reggelt kívánunk, már is megyünk tovább az Álmodjunk élettel című dalal, tehát jön a Kaukázus, aztán jövünk is vissza.
1: Még egyszer láss, még egyszer engedj el, nincs maradás, többé csak még egyszer együtt vagyunk,

Na és megvan a döntő, meg megvan az a párosítás, és akik majd a harmadik helyet fognak játszani a foci VB-n, ugye. Tegnap 21 órakor kezdődött az Anglia-Argentina mérkőzés, és hát sokáig úgy nézett, hogy akkor az angolok ott lehetnének a döntőben, hiszen a 85. percig ugye vezettek. Egyébként az 55. percben szerezték meg a vezetést. Na de aztán jött Argentina, és akkor két gólt lőttek, úgyhogy még hosszabbítás sem kellett, tehát Anglia-Argentina 1-2 lett a végeredmény. Ezzel Argentina ott van a döntőben, és megcsinálhatja azt, hogy megvédi a világbajnoki címét. Ez ugye ritkábban fordul elő, mert ilyen még nem volt egyébként. No, a harmadik helyet szombaton lesz a mérkőzés, 23 órakor kezdődik a mi időnk szerint. Franciaország-Anglia mérkőzésről van szó. A döntőt pedig akkor vasárnap rendezik 21 órakor, ott pedig ugye Spanyolország, Argentina lesz majd a döntő. Tehát ki lesz az új világbajnok? Vagy Spanyolország, vagy Argentina. Ezt most már lehet tudni. 5:39 a pontos idő. Jó reggelt!

Jelenleg, ugye, már említettük, itt Lendván is azért esik az eső, mert jelenleg épp egy ilyen felhővonulát felettünk, ugye ez a térség fölött, és hát ugye ez hozta magával az esőt. Itt lesz még velünk egy kis ideig, de azért lassan majd el fog búcsúzni, és akkor a délelőtt folyamán majd megszűnik a csapadék. Az előrejelzés szerint nagyjából olyan 9-10 óra tájékában. Na, de, ahogy már említettük, ugye egy járás, az majd lesz részletesebben 6 órakor, amikor majd jövünk az információkkal. Most viszont jövünk az Ébredj fel kis csillag című dallal, és a Krisztál lesz itt velünk, na utána pedig akkor névnapot köszöntünk, addig meg akkor jó reggelt, meg jó ébredést!

Krisztál és az Ébredj fel kis csillag című daltát. Egyébként pedig ugye július 16-a van, és ma, illetve ezen a dátumon Walter névnapot ünneplünk. Walter pedig német eredetű név, jelentése pedig uralkodó sereg. Úgyhogy kedves Walterek, boldog névnapot kívánunk. Na de a mai dátumon még néhányan ünnepelhetnek, ezek pedig akkor a Máriák, a Kármenek és az Eusztákok is. Úgyhogy mindenki, aki ma névnapot ünnepel, boldog névnapot kívánok, születésnaposoknak pedig természetesen boldog születésnapot!

Na még egyszer akkor, jó reggelt, 5 óra 51 perc most a pontos idő, ez pedig ugye a Buravidéki Magyar Rádió. És van egy újabb különleges rekord, amely a zöldfoki szigetekhez fűződik. Az afrikai csapat ugyanis az egyetlen, amely úgy esett ki egy VB-ről, hogy 90 perc alatt egyik döntőstől sem kapott ki. Na hát ugye különböző statisztikusok különböző dolgokat mérnek, ezt is mérték, kiszámolták és rájöttek. Tehát, hogy az egyik döntőstől sem kapott ki az afrikai csapat, úgyhogy ez akkor ismételten csak gratulálni lehet a zöldfoki szigeteknek, szép teljesítmény ez is. Mi pedig már is megyünk tovább. Manic Street Preachers érkezik, és a Decline and Fall.

Na csak röviden még a VB-ről annyit. Ugye általában a klubcsapatok is kiszokták posztolni azt, hogyha valamelyik játékosuk gólt szerez a VB-n, vagy valamilyen sikert érnek el. Ezt itt tett a Chelsea is egyébként, de aztán törölniük kellett az Enzo Fernández gólját ünneplő posztot. Hát ugye kirakták azt, hogy Enzo Fernández, ennyit írtak, meg egy csillagot tettek, és ugye kirakták a képet. No, a hozzászólásokat elárasztották a dühös angol drukkerek, így a klub rövidesen eltüntette a bejegyzést. Na, de hát attól függetlenül az internet népe ugye nem felelt, úgyhogy ez is akkor megmaradt. Mi pedig zenével folytatjuk, 6 órakor pedig információkkal.

0: Breaking News. A rádiózás harmadik korszakában tartunk, mert hozzánk is megérkezett a digitális adatszórás. Itt a DAB korszak. Mostantól az MMR digitálisan is hallható. Hangoljon rá!
1: Ezt aztán nem gondoltam volna.

0: Időjárás.
1: És akkor még egyszer jó reggelt kívánunk 6 óra, a pontos idő, ez pedig ugye a Moravidék Magyar Rádió, ahol pedig érkeznek az információk. És hát nézzük az előrejelzést először is Szlovéniára. Hát ma reggel az ország észak-keleti részében, ugye tehát itt nálunk is, elsőre kell még készülni, viszont akkor a nap folyamán majd fokozatosan felszakadozik a felhőzet. Másút már egyébként, tehát ugye az ország középső részén, illetve nyugati részében azért már most derült égbolt van. Délután egyébként még helyenként előfordulhat kisebb futó zápor vagy zivatar, ami kialakul, ez talán inkább a Steyr vidékre és a hegyekre lesz majd jellemző. Több helyet viszont lehet majd némi kis keleti irányú szélre számítani. A hőmérséklet ma délután 27 és 32 fok közt alakul majd. Bunavidékre kissé felhős, időnként közepesen felhős is lehet az égbolt, mondják a meteorológusok, és 30 fokra kell készülni. Na és akkor az éjszaka folyamán az ország észak nyugati részében fordulhatnak majd elő záporok, zivatarok, illetve eső. Holnap pedig túlnyomóan derült napos időjárásunk lesz, még is délnyugati irányú szélre is lehet számítani. Elsősorban délután és este az ország északi részében jelentkezhetnek majd a csapadékok, záporok, zivatarok, amelyek ugye akkor átnyúlhatnak majd az éjszakába is. A reggeli hőmérséklet 16 és 22 fok közt várható, majd a nap folyamán 30 és 35 fok közt lesz a csúcsérték. Szombaton változóan felhős időjárásunk lesz, és több helyet előfordulhatnak csapadékok, ugye záporok, zivatarok formájában elsősorban. Meg észak-keleti irányú szélre is lehet számítani, és valamivel hűvösebb is lesz. Vasárnap részben derült idő lesz, délután pedig ismételten lehet hogy helyenként számítani csapadékokra, záporokra, zivatarokra. Holnap hajnalban egyébként Budavidéken kissé felhős lesz az égbolt, 19 fokra számíthatunk, aztán délután erősen felhős lesz majd az égbolt, 31 fok mellett záporra, zivatarra is számítani kell majd. Mi pedig nézzük meg a jelenlegi hőmérsékleteket országszerte. Azok pedig akkor a következőképp alakulnak. Krány 19 fokos, Triglav-Kedericen, ott is esik az eső, 10 fok van egyébként. Ljubljanában 21 fokot mérnek, Maribor 20 fokos, Muraszombat 20, Muraszombatban is ugye esik az eső. Ptuj szintén 20 fokos, Cserében 21 fokot mérnek, Koper 24 fokos, Goricskon 19 fok van, Lendván 20 fokot mérünk, hát ugye itt is Goricskon is esik az eső egyébként, meg itt ugye Lendván is, Portoros pedig jelenleg 21 fokos. Na és akkor még az előrejelzést nézzük át Magyarországra is, és ott pedig akkor a következőket mondják a meteorológusok. Ma eleinte nagy területen lesz erősen felhős vagy borult az ég, de a felhős tájakon fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap. Reggel délelőtt a Dunántúlon eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat, majd a délután lokálisan másutt is, de inkább az északi középhegységben és az Alpok alján lehetnek csapadékgócok. A szél csak zivatarok környezetében lehet átmenetileg erős vagy viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható. Késő estére 19 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet. Ma délután Zala megye kissé felhős, 29 fok várható. Vas megyére pedig kissé felhős, égboltot és 31 fokot jósolnak. Holnap napos idő várható, általában kevés gomoly és fátyol felhővel. Estétől északnyugat felől felhősödésre lehet számítani. Estig csak kevés helyen valószínű zápor, zivatar, majd estétől nagyobb területen lehet csapadék. A Nyugat-Dunántúlon megélénkület a déli, másutt gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú szél. A hőmérséklet délután 31-36 fok között valószínű. Holnap hajnalban Zala és a Vas megye kissé felhős lesz, 17 fok várható, no aztán akkor délután. Zala és a Vas megye ugyanúgy. Közepesen felhős, égbolt, 32 fok várható, viszont zápor, zivatar, arra készülni kell. Szombaton az erőteljes gomoly felhőképződés mellett több órás napsütés valószínű. Reggelig nagyobb területet érinthet a csapadékzóna, napközben már kevesebb helyen lehet zápor, zivatar. Vasárnap változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Na és akkor nézzük még a hőmérsékleteket. Békéscsabán 18 fok van, Budapest 20 fokos, Debrecen 19, Pécs, Sármellék 22, Siófok 24, Szeged 21, Szolnok 19, Szombathely 22, Lenti 20, Keszthely 22, Nagykanizsa 21. És akkor még egy pillantás az utakra.
2: Közlekedési hírek.
1: Országszerte egyébként folyamatos a forgalom egy kivétellel, méghozzá a Sentilyi határátkelő előtt Ausztria irányában ott torlódik a forgalom, tehát ott várakozásra kell majd készülni azoknak, akik akkor arra tartanak. Egyébként pedig ugye Muravidéken, Steyrvidék egy részén esik az eső, úgyhogy nedvesek, csúszósak lehetnek az utak, nem árt az óvatosság, mi pedig mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk.

Na jó reggelt kívánunk, és van egy információnk az autósok számára. Ugyanis megérkezett a rendőrségtől a jelentés, hogy ma Lendva körzetében mérik gyakrabban az autók sebességét, tehát Lendva körzetében mindenképp, de másutt is, tartsák be a szabályokat, és akkor ugye ezen a címen nem lesz majd gond, úgyhogy csak óvatosan. Meg akár lehet vonattal is közlekedni. Sineken. Apropó sinek, Sineken, ez a következő dalnak a címe, jön az LGT.

Na jó reggelt, akkor még egyszer, és hát ugye továbbra is... Na jó reggelt, akkor még egyszer, és hát ugye továbbra is esik az eső, és hát erre kell készülni még nagyjából 9

Levegen Helyes című dal volt, tehát ez, mi pedig jó reggelt kívánunk, ez ugye a Muravidéki Magyar Rádió, ahol pedig 5 perc múlva várjuk Önöket a reggeli terápiáról, tehát 7:30, ma pedig egy téma lesz benn, úgyhogy érdemes azt is meghallgatni, számítunk a figyelmükre, addig meg akkor ugye jó reggelt.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Következik tehát akkor a reggeli terepjára, ahogy említettük, ma egy téma várja önöket, mi pedig akkor nézzük is ezt a témát, viszont fontos téma, úgyhogy érdemes meghallgatni. Az elmúlt években egyre több invazív növénnyel találkozhatunk úton, útfélen, nem csak nem mezőgazdasági területeken, hanem szántóföldeken, réteken és mezőkön is. Az évek során a legveszélyesebb invazív növénnyel a parlagfű nőtte ki magát, így írtása mindenki számára kötelező. A további részleteket Jobbágy Klárától hallják.
2: Szlovéniában a parlagfű irtása törvényileg kötelező minden földtulajdonos és bérlő számára. Az intézkedés elmulasztása esetén 500 és 1500 euró közötti bírság jár. A törvény célja a parlagfű virágzásának és magtermelésének megakadályozása, amely súlyos károkat okoz. A parlagfű egy rendkívül agresszívan terjedő növény és egészségkárosító hatása mellett a mezőgazdaságban is rendkívüli károkat tud okozni. Egy erős parlagfűfertőzés ugyanis teljes mértékben képes elnyomni az adott területre vetett növényt. Kémiailag is nehezen írtható, mert a úgynevezett T4-es melegkedvelő gyomként nagyon későn kell ki, sokszor akkor, amikor már a kultúrnövény gyomírtását elvégezték. A parlagfű sok minden mással együtt Amerikából érkezett hozzánk. A becslések alapján úgy 100 évvel ezelőtt, de eleinte hosszú évtizedekig nem okozott gondot, majd a múlt század utolsó két évtizedében már oly mértékben elszaporodott, hogy érre törve átírta a mezőgazdaságban a szántóföldi gyomok veszélyességi sorrendjét. További problémát jelent, hogy pollenje rendkívül allergén, így nagyon sok ember életét keseríti meg a nyár második felében. Érzékeny embereknél légúti allergiát okoz. Káros hatásainak megelőzése csak a virágzás és magképzés következetes megakadályozásával lehetséges. Ebben a hónapban már a legtöbb területen olyan fejlődési fázisban van, hogy könnyen felismerhető, ugyanakkor még mindig megfelelő az idő a védekezésre, egészen addig, amíg nem virágzik. Visszaszorítása érdekében, aki nagyobb összefüggő parlagfüves területeket észlel, az azt az élelmiszerbiztonsági, állategészségügyi és növényvédelmi felügyelőséghez jelentheti be.
1: Na, az volt tehát akkor a reggeli terápjáról, 6:54 perc egyébként a pontos idő, és hát tudják, a terápjárókat megtalálják a honlapunkon is teljes terjedelemben, mmr.si, de nem csak terápjárókat, más műsorokat is. Úgyhogy azt is ajánljuk a figyelmükbe, tehát hogy a honlapunkat. Most viszont egy kis zenével folytatjuk, hogy jól induljon a reggel, jön Billy Idol, meg itt lesz a Kuplunk is.

Na, a Kuplung zenekar volt ez, és ugye a Kuplung zenekar eredetileg valóban egy fiktív filmes együttes volt, Ahogyan tudnék élni nélküled című Demjén Ferenc dalaiból készült magyar zenés filmben. A film óriási sikere után azonban a rajongók annyira megszerették őket, hogy a készítők valódi zenekarként is életre hívták. A zenekar tagja egyébként Marics Peti, Ember Márk és Kirádi Marcel, tehát ők a filmben is ugyanennek a zenekarnak a tagjait alakítják, ugye? Történetük érdekesség, hogy a filmben még csak a cselekmény részeként létezett a Kuplung. A filmzene és a koncert ötlet hatalmas rajongótábort szerzett. Végül valódi koncerteket kezdtek adni. 2026-ban már saját nem filmes dalt is kiadtak, ez ugye a Nyomod a gázt, amit az imént hallhattunk, amely egyébként videoklip is készült. Na, az első önálló koncertjükre akkor volt az érdeklődés, hogy a meghirdetett Arena koncert mellé egy második időpontot is megnyitottak. Érdekes, hogy ez nem teljesen egyedülálló jelenség a zenetörténetben, hasonló módon vált, idézőjelben ugye valódi együttes, például a The Blues Brothers vagy a The Monkees, illetve részben a Spinal Tap is, amely a film után valódi koncerteket adott. Tehát ugye Kuplung is pontosan ezt az utat járta be, egy film kedvéért kitalált zenekarból valódi koncert zenekarrá vált, ami magyar viszonylatban viszont elég ritka és különleges történet. Na, őket hallhattuk ugye Nyomod a gázt című dallal. 6:45 perc a pontos idő, érkezik a Ruby Harlem, és van, hogy hiányzol még.

Na, akik hajnalban nem voltak velünk, vagy esetleg nem nézték este a meccset, azoknak akkor gyorsan elmondjuk, ugye, hogy Anglia az 55. perctől vezetett, aztán a 85. percben betaláltak az argentinok, majd egy kicsit később még egyszer, és ezzel akkor 1-2 lett a végeredmény, vagyis Argentina ott van a döntőben. És hát Argentinának van esélye, hogy megvédje a világbajnoki címet, erre még egyébként nem volt példa. No, a harmadik helyért is lesz majd mérkőzés, ott majd Franciaország Angliával fog összecsapni. Ez a mérkőzés ugye szombaton lesz, és a mi időnk szerint 23 órakor kezdődik majd. Miközben a döntő, az ugye vasárnap várható július 19-én, Spanyolország, Argentina, és 21 órakor lesz majd a sípszó, ami elindítja a mérkőzést, és hogy ki lesz a világbajnok, Spanyolország vagy Argentina, vasárnap estére akkor megtudjuk. Azt viszont most már tudjuk, hogy úszunk az árral, és jön a Blaha Louisiana.

Na Zoltán, akkor úszunk az árral szemre, és a Blaha Louisiana 6:52 perc a pontos elő, úgyhogy 8 perc múlva már friss hírek lesznek itt a Muravidéki Magyar Rádióban, pontban 7 órakor. A következő órában lesznek majd információk is, de még előtte ugye az évforduló naptárat is fellapozzuk. Úgyhogy maradjanak továbbra is velünk, teljen kellemesen a reggel, jó reggelt, és ne felejtsék, hamarosan friss hírek.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Aleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Janez Jánosa miniszterelnök szerdán részt vett az ukrán nemzeti ünnep alkalmából rendezett ünnepségen Kijevben. Beszédében többek között az igazságos béke fontosságát hangsúlyozta. Egyben gratulált Ukrajnának az orosz agresszióval szembeni bátorságáért és áldozatáért. Megemlítette 2022. márciusában tett kijevi látogatását is, röviddel az ukrajnai-orosz invázió kezdete után, amikor ő Lengyelország és Csehország akkori miniszterelnökeivel együtt elsőként fejezte ki támogatását Ukrajna iránt. A szlovén kormányfő részt vett a Dél-Kelet-Európa-Ukrajna csúcstalálkozón is, ahol a vezetők az Ukrajna támogatását célzó együttműködés megerősítéséről tárgyaltak, valamint számos kétoldalú találkozót tartott, többek között Volodymyr Zelenszkij ukrán és Alekszandr Vucic szerb elnökkel. Lemond parlamenti mandátumáról a magyar diplomácia volt vezetője, Szijjártó Péter, és a BID-nél vállal munkát. Ezt ő maga közölte Facebook oldalán szerdán. A BID Magyarország ezzel kapcsolatban azt közölte az MTI-vel, hogy Szijjártó Péter globális nemzetközi pozíciót tölt majd be. Nem lesz része a magyarországi vállalatvezetésnek. Szijjártó új pozíciója európai szinten is figyelmet keltett, tekintettel arra, hogy a kínai autóipar a legerősebb versenytársa az európainak, és az uniós gazdaságpolitika számos eszközzel igyekszik korlátozni a kínai autógyártók mozgásterét a kontinensen. Spanyolország és a brit fennhatóságú Gibraltár 2026. július 15-én lebontotta határkerítését egy az EU-Egyesült Királyság között kedden aláírt egyezmény értelmében, véget vetve a Brexit utáni évekig húzódó vitáknak. A megállapodás gyakorlatilag a Schengeni övezethez csatolja Gibraltárt. Az Egyesült Királyság és Spanyolország tisztviselői ezután közösen ellenőrzik majd az útleveleket a repülőtéren és a kikötőben, ahelyett, hogy a szárazföldi határátkelőnél tennék, amelyet naponta mintegy 15 ezer spanyol munkavállaló használ. Donald Trump amerikai elnök szerint a bevándorlási és vámhivatalnak a közelmúltbeli halálos lövöldözések után is folytatnia kell a közúti igazoltatásokat, ezzel látszólag ellentmondva a gyakorlat leállításáról szóló új irányelvnek. Az elnök szerint a korábbi demokrata kormányzat idején beengedett, általa bűnözőnek tartott emberek kitoloncolásához erősnek, keménynek és okosnak kell lennünk, és nem mondhatunk le az IC egyik legfontosabb és leghatékonyabb bűnüldözési eszközéről, a közúti igazoltatásról, fogalmazott Trump. Kedden a sajtóhírek szerint az IC felfüggesztette a közúti igazoltatások alkalmazását a bevándorlók őrizetbe vételekor, miután ügynökök két halálos lövöldözésben is érintettek voltak. Mint ismert, hétfőn egy 26 éves kolumbiai férfit lőttek le Maine államban, aki rendelkezett munkavállalási engedéllyel, egy hete pedig egy 52 éves mexikói férfit lőttek le civil ruhás IC ügynökök. Sport. Az első perctől kezdve feszült találkozót vívtak egymással az angolok és az argentinok a világbajnokság elődöntőjében. Több tömegjelenet is kialakult, mire a játékvezetőnek sikerült lehűtenie a kedélyeket. Végül egy drámai fordítás döntött el az Anglia-Argentina mérkőzést. A címvédő egy gólos hátrányból 7 perc alatt 1-2 arányban nyerte meg az összecsapást és jutott be a fináléba, ahol Spanyolország lesz az ellenfele.
2: Időjárás.
1: Északkeleten a reggeli órákban még várható egy-egy zápor vagy zivatar. Napközben részben derült lesz az ég, délután még előfordulhatnak záporok, zivatarok. A keleti irányú szél mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 28 és 32 fok között váltakozik, az Adria mentén 34 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Lendva körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.

Lady Gaga volt, tehát ez, és ugye szintén egy filmzenét hallhattunk. Június 16-a van, belelapozunk az évforduló naptárba, az év 197. napján, tehát 168 nap maradt még ebből az évből. És akkor az események. 1899-ben ezen napon született a szlovén festő és grafikus Božidar Jakac. A szlovén labdarúgó, és ugye sikeres edző is, 1963-ban született, Srečko Katanecről van szó. Robert Kranjec, szlovén síugró, pedig 1981-ben született, úgy szintén, tehát ugye július 16-án. Na egyébként a mai nap kapcsán az iszlám időszámítás kezdetéről beszélünk, amikor ugye Mohamed proféta 52 éves korában elhagyta addigi lakóhelyét és életét, innen kezdődött ugye az elismertsége, hogy az iszlám időszámítás kezdete van a mai napon, vagyis ezen a dátumon. 57 éve elindult az Apollo 11 űrhajó Cape Kennedyről, méghozzá a Holdra 1969-ben. 1342-ben trónra lépett első Nagy Lajos magyar király, egyidéleg Lengyelország királya is. Első Károly, azaz Károly Róbert magyar király, az Anzsúház magyar ágának megalapítója, itt háromszor koronáztak meg, pedig 1342-ben hunyt el, ugye így lépett akkor trónra első Nagy Lajos. Megalapították Washingtont, az Egyesült Államok szövetségi fővárosát 1790-ben, tehát Washington ma 236 éves. Roald Amundsen, norvég sarkutató, déli sark felfedezője 154 éve született. Barbara Stanwyck, Golden Globe-díjas amerikai színész, aki 80 filmben volt főszereplő, 119 éve született. Ginger Rogers, amerikai színésznő, táncosnő, Fred Astaire legendás táncpartneréről van szó, 115 éve született. És ezen a napon megszületett Simor Otto, Jászimar a díjas színész, kerek 100 évvel ezelőtt, tehát 1926-ban. Kalmár Tibor, Jászimar a díjas rendező, érdemes művész, pedig 94 éve született. Nagy érdekesség, 91 évvel ezelőtt, tehát 1935. július 16-án történt, amikor is Oklahoma City-ben felállították a világ első parkoló óráját. 91 éve tehát. Mészöly Kálmán, labdarúgó edző, magyar válogatott szövetségi kapitánya is volt, 85 éve született 1941-ben. És 81 éve történt 1945-ben, amikor Alamogordóban, Új-Mexikóban végrehajtották az első kísérleti atomrobbantást. És hát ugye, hogyha valaki megnézi az Oppenheimer című filmet Christopher Nolan rendezésében, akkor ugye ott is látható ez az esemény. Na 76 éve pedig 1950-ben a sport történelem legnagyobb tömege gyűlt össze, hogy élőben lássa a foci VB mérkőzését. Ez pedig ugye egy meccs volt, amit Brazília és Uruguay játszott Rio de Janeiroban, Brazíliában. Egyébként Uruguay nyert 2-1-re. És hogy hányan voltak ott a mérkőzésen? 199.854-en, tehát majdnem 200.000-re nézték élőben azt a mérkőzést. No, július 16-ai esemény az is, hogy megszületett Stuart Copeland, amerikai zenész és zeneszerző, és a The Police együttesben dobos, meg hát ugye azért szerezte is ő a zenéket ott. 74 éve született Stuart Copeland, 1952-ben, úgyhogy én is a The Police-től a So Lonely című dalt fogjuk hallani, aztán jövünk is vissza.

szakadt, ugye Konstantinápoly és Róma központtal. 1054-ben volt tehát ez. Kerek 100 évvel ezelőtt először közölt a National Geographic színes víz alatt készült felvételeket, 1926-ban tehát. 86 éve pedig Adolf Hitler parancsot adott az Anglia elleni megszállás előkészítésére, az úgynevezett oroszlán fóka hadműveletre. 86 évvel ezelőtt tehát. Henrik Böll, Nobel-díjas német író és műfordító, 41 évvel ezelőtt hunyt el. A mai naphoz fűzhető pedig az is, hogy elhunyt Vajda László, Jászemar díjas színművész, 31 évvel ezelőtt. Repülő szerencsétlenségben elhunyt John Kennedy Jr., 27 évvel ezelőtt, 1999-ben. És szintén ugye július 16-ai esemény, amikor is elhunyt John Dawson, Johnny Winter 3, kétszeres Grammy-díjas amerikai albino bluesgitáros énekes és producer, 12 évvel ezelőtt hunyt el. Jane Birkin, brit-francia színésznő énekesnek és sokáig betiltott Je t'aime című számot énekelt, és szerepelt a Nagyítás című filmben is, 3 évvel ezelőtt hunyt el, 2023-ban. Megalapították a bolíviai La Paz várost 1548-ban, tehát 478 évvel ezelőtt. Hát kicsit előbb például, mint ugye az úgymond Washington, vagyis amerikai fővárost. Először játszott együtt színpadon a Duran Duran zenekar 46 évvel ezelőtt, 1980-ban. Michael G. Fox és Tracy Pollan pedig házasságot kötöttek 38 évvel ezelőtt. Na 14 évvel ezelőtt pedig, tehát 2012-ben július 16-án elhunyt John Lord, angol Hammond orgona játékos és zongorista, a Deep Purple együttes egyik alapítójáról van szó. Úgyhogy jön is a Deep Purple, tőlük a Space Truckin' című dalt fogjuk hallani, majd fél 8-kor jövünk az információkkal.

0: Forró a nyár. Irány a Lendvai termálfürdő. Használja ki nyári akcióinkat. Hétfőnként és csütörtökönként a nyugdíjasokat 1+1 belépő várja. Pénteken a gyermekek ingyen fürdőzhetnek, ha két felnőtt kíséri őket. A kikapcsolódás estére sem ér véget. Szerdánként csillagfényes diszkó, csütörtökönként etnoestek a Taverna étterem teraszán. Élmények, pihenés és nyári hangulat. Mindez a Lendvai termálfürdőben. További információ termek_lendava.si.
1: Most megéri betérni a Színszény Lendvai üzletébe. Hatalmas leárazás várja a vásárlókat. Gyermekruhák, kiegészítők és lakásdekorációs termékek már 99 centtől. Válogasson kedvező áron. Színszély, ahol most még többet ér a vásárlás.
2: Időjárás. 7 óra 30 perc van, és hát információk következnek a Muravidéki Magyar Rádióban. Nézzük akkor, hogy milyen lesz az járásunk, és hát, hogy indítsunk Szlovéniával. Hát ma reggel délelőtt még az ország északkeleti részében csapadékokra kell számítani. Ez ugye itt Lendva környékére is vonatkozik, meg hát ugye a Muravidékre, és hát felhős is van, meg csapadék is van, de viszont majd felszakarozik a felhőzet, hát nagyjából olyan 10 óra után valamikor, az előrejelzés szerint. Na, egyébként a nap folyamán Szlovénia szerte részben derült idő lesz, és hát délután helyenként még előfordulhatnak kisebb futózáporok, elsősorban inkább a hegyekben lesznek vagy jellemzőek, de másutt is kialakulhatnak. Némégis keleti irányos szélre is lehet számítani. A hőmérséklet ország szerte ma 28 és 32 fok közt alakul. Tenger melléken 34 fok várható. Muravidékre kissé felhőségboltot jósolnak délutánra, és 29 fokos csúcsértéket. Na, az éjszaka folyamán elsősorban az ország észak-nyugati részében előfordulhatnak majd záporok és zivatarok. Holnap pedig túlnyomóan derült napos időjárásunk lesz, és némi kis délnyugati irányú szél is lesz. Délután és este elsősorban az ország északi részén előfordulhatnak majd ismételten egy csapadékok, amelyek akkor átnyúlhatnak majd az éjszakába is. A reggeli hőmérséklet 15 és 22 fok közt várható, a nap folyamán 30-35 fok közt lesz majd a csúcsérték. Szombaton változóan felhős időjárásunk lesz, csapadékok is várhatók, záporok, zivatarok formájában, és északkeleti irányú szél is lesz, meg hűvösebb is lesz. Vasárnap pedig részben derült idő lesz délután, csapadékok is várhatók ismételten, ugye záporok, zivatarok formájában. Egyébként pedig holnap hajnalban Muravidéken kissé felhős időnként közepesen felhős lehet az égbolt, 19 fokra ébredünk majd, aztán holnap délután már megnövekszik a felhőzet, a hőmérséklet megemelkedik 31 fokig, de viszont a záporok, zivatarok kialakulására készülni kell. Egyébként mára és holnapra is Szlovénia szerte mindig narancssárga riasztás van érvényben, ez pedig ugye akkor a tűzveszély miatt van. Na, nézzük a hőmérsékleteket. Krány 20 fokos, Triglav Kederica, egyébként ott is esik az eső, 9 fokot mérnek. Ljubljanában, ott már derült az égbolt, 22 fok van. Maribor, eső, 20 fok. Uraszombat, ott is esik, 20 fokot mérnek. Ptuj, szintén 20 fokos. Celjében 21 fok van, Koper 24 fokos, Goricskon 18 fok van. Itt Lendvár pedig 20 fokot mérünk, Portoros 22 fokos. És akkor nézzük most az előrejelzést Magyarországra. Ma eleinte nagy területen lesz erősen felhős vagy borult az ég. A felhős tájakon fokozatosan felszakarozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap. Kora délutánig a Dunántúlon eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat, majd ez a csapadékzóna az ország középső részei fölé érve legyengül, megszűnik. Így délután lokálisan, de inkább az északi középhegységben és az Alpokaján lehetnek csapadékgócok. A szél csak zivatarok környezetében lehet átmenetileg erős vagy viharos. Legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható. Késő estére 19-26 fok közé csökken a hőmérséklet. Zala megye, kissé felhős, 29 fok várható délután. Vas megye, kissé felhős, 31 fok. Holnap Napos idő várható, általában kevés gomoly és fátyol felhővel, estétől északnyugat felől felhősödésre lehet számítani. Estig csak kevés helyen valószínű záporzivatar, majd estétől nagyobb területen lehet csapadék. A Nyugat-Dunántúlon megélénkület a déli, másutt gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú szél. A hőmérséklet délután 31-36 fok között valószínű. Na holnap hajnalban Zalai és Vas megye kissé felhős lesz az égbolt, 17 fokra kell számítani. Aztán délután mindkét megyére közepesen felhős égboltot jósolnak, 32 fokos csúcsértéket, viszont zápor, zivatar mindkét megyében előfordulhat. Szombaton az erőteljes gomoly felhőképződés mellett több órás napsütés valószínű, reggelig nagyobb területen érintett a csapadékzóna, napközben már kevesebb helyen lehet zápor, illetve zivatar. Vasárnap pedig változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Mi pedig megnézzük még a hőmérsékleteket. Békéscsabán, Budapesten, Debrecenben 22 fok van, Pécs 24 fokos, Sármellék 20, Siófok, Szeged 24, Szolnok 23, Szombathely 19, Lenti 20, Keszthely 20 és Nagykanizsa is jelenleg 20 fokos. Mi pedig akkor megnézzük még azt is, hogy mi történik az utakon. Van azért.
3: Közlekedési hírek.
2: Moravidéken zökkenőmentes a forgalom, szerencsére nincs nagyobb fennakadás, de hát ugye esik az eső, úgyhogy csúszósak lehetnek az utak, nem árt az óvatosság. Na a távolabbra tartóknak pedig akkor elmondhatjuk, hogy az autópályán, a Podravai autópályán történtek balesetek is, és ezért zárva van egy sáv Hajdina és Zlatolicsé közt Maribor irányában, ott akadozik a forgalom. Valamint zárva van egy sáv Drazsenci és Lancova-Vasz között Gruskovi irányában, tehát ugye a határ irányában is, ott is történt egy baleset, ott is most torlódásra kell számítani. Mint ahogy torlódásra kell számítani, Szlovenska Bystrica környékén is, illetve hát azon az irányban, ugye a Steyr autópályán, ahol a munkálatok folynak, Golorebro alagútnál, Ljubljana irányában ott 9 perces késéssel kell nagyjából számolni, miközben a másik irányba szintén van ugye egy torlódás, ott nagyjából egy 5 perces késéssel kell készülni. No, meg hát ugye Ljubljana környékén reggeli munkakezdés van, úgyhogy ismételten leállt a forgalom, ahogy azt már megszokhattuk. No, de a Donetszkai autópályán is egy-két helyen akadozik a forgalom, úgyhogy mindenképp akkor csak óvatosan, és azt se felejtsük el, hogy ma Lendva körzetében mérik gyakrabban a rendőrök az autók sebességét.

Na, ez volt tehát az Ordinary Love és a U2 együttest hallhattak. Ugye 7:43 a pontos idő, jön a visszapillantó. Na, nem a műsor, azt majd délután hallhatják, viszont ez a dal lesz majd Majkától és Molnár Tamástól, utána pedig érkeznek a gyerekgondolatok.

0: jó tűzoltónak lenni, Poppy?
1: Azért, mert a tűzoltók, míg a nagy baj van, akkor eloltsák a tüzet.
0: Milyen emberek akkor a tűzoltók?
1: Okosak és gyorsak, és mikor bajba kerülnek, akkor segítenek, meg akkor, mikor bajba kerülnek, akkor kiviszik az embereket, és akkor elolsák a tüzet, és mikor elolsák a tüzet, és akkor bemennek az emberek, és akkor új festéket tesznek rájuk.
0: Mire?
1: Hát a falra.

7:51 perc, pontos, hogy ez volt a Vénusz és a régi nyár. Hát azokra is lehet gondolni, de jelenleg is azért még nyár van, ha bár, ha kinézünk az ablakon, éppen nem úgy tűnik, hogy az eső miatt, de ez majd változik. Viszont nálunk most jön még egy kis zene, majd 8 órakor Oleti Zsuzsanna és a friss hírek.

0: Reklám.
1: Forró a nyár. Irány a Lendvai termálfürdő. Használja ki nyári akcióinkat. Hétfőnként és csütörtökönként a nyugdíjasokat 1+1 belépő várja. Pénteken a gyermekek ingyen fürdőzhetnek, ha két felnőtt kíséri őket. A kikapcsolódás estére sem ér véget. Szerdánként csillagfényes diszkó, csütörtökönként etnoestek a Taverna étterem teraszán. Élmények, pihenés és nyári hangulat. Mindez a Lendvai termálfürdőben. További információ termekkötőjel lendava.si.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A szlovén parlament ügyrendi bizottsága az országgyűlés rendkívüli ülésszakának összehívására vonatkozó rendelkezés végrehajtását vitatja meg mai ülésén. Luka Mesec, a testület elnöke azután hívta össze az ülést, hogy az országgyűlés másodszor is elutasította annak az ülésszaknak a napirendjét, amely ellenzéki parlamenti vizsgálatot rendelt volna el a Black Cube izraeli magánhírszerző cég és a pártfinanszírozások ügyében. A Black Cube neve kétes hírű, rejtett megfigyelési és lejárató kampányok kapcsán merült fel a szlovén belpolitikában. Tevékenységük közvetve kapcsolódik a pártfinanszírozási botrányokhoz, mivel módszereikkel a szlovéniai ellenzéket és civil szervezeteket, valamint azok külföldi kampánytámogatásait célozták meg. Horváth Lóránt, az ukrán pénzszállítókat képviselő ügyvéd szerint vannak bizonyítékok arra a kérdésre, hogy lehet-e büntetőjogi felelőssége politikai szereplőknek. A 444 által megszerzett dokumentumok szerint Hajdú János volt TEK-vezető gyanúsítotti kihallgatásán elmondta, hogy Farkas Őrs államtitkártól szerzett tudomást az úgynevezett aranykonvoj ügyről, amelyről véleménye szerint Pintér Sándor akkori belügyminiszter is értesült. A HVG közben arról értesült, hogy leváltották a NAV két vezetőjét, akik érintettek lehetnek az aranykonvoj ügyében. A rajtaütésre ugyanis a NAV-tól érkezett a felkérés. A vallomástevő TEK főigazgató és a NAV vezetői között azonban vita alakult ki arról, hogy kiadott utasítást arra, hogy végig az éjszakai alvás alatt is megbilincselve kell fogva tartani az ukrán pénzszállító egyébként mindenben engedelmeskedő és fegyvertelen kísérőit. Dróncsapást hajtottak végre az ukrán erők az orosz ellenőrzésű zaporizsiai atomerőmű egyik szolgálati járműve ellen szerda reggel, aminek következtében meghalt Alekszandr Jakovlev főmérnök, közölte Alekszej Lihacsov, a Rosszatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója. Lihacsov szerint a dróncsapás, amelyben a sofőr is életét vesztette, az atomerőmű üzemi területének határán érte a gépkocsit. Maria Zaharova, orosz külügyi szóvivő, a történtek határozott elítélését követelte az illetékes nemzetközi szervezetektől, mindenekelőtt a NAV-tól, valamint vizsgálatot Rafael Grossitól, az ügynökség főigazgatójától. Sport, miután az alumini labdarúgó csapata a múlt héten először lépett pályára Tiraspolban egy európai kupában, ma pedig hazai pályán bizonyíthatnak a játékosok. Az Európai Liga selejtező első fordulójának első mérkőzésén elért 0-0-ás eredményt nem hazai pályán, Kidricsavóban, hanem a Maribori Népligeti stadionban javíthatják meg a fiúk. Ha az Alumini nem jut be az Európa Liga második selejtező körébe, akkor a Konferencia Liga második selejtező körében folytatja európai szereplését.
2: Időjárás.
1: Északkeleten helyenként még előfordulhatnak helyi záporok vagy zivatarok, majd ott is felszakadozik a felhőzet. Napközben jobbára derült lesz az ég, de délután ismét kialakulhat egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. A keleti irányú szél mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet általában 28 és 32 fok között változik. Az Adria mentén 34 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra is zökkenőmentes a járműforgalom. A közlekedési rendőrség Lendva körzetében végez majd gyakoribb sebesség ellenőrzést.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Na ez volt tehát akkor a hét zeneszámos Bambinát hallhattuk. Mindjárt folytatjuk még egy kis zenével, majd jövünk vissza egy érdekességgel. 8-szor 20 perc lesz egyébként mindjárt a pontos idő. Csütörtök van, július 16-a, ez ugye a Muravidéki Magyar Rádió. Jön a Bogosz, meg itt lesz Bródi János, utána pedig akkor jövünk vissza.

Pontosan ezen a napon, 2014. július 16-án jelent meg a Valhalla első dala, a Rakpart. A Flor Tomi és Diaz által alapított formáció ezzel a számmal robbant be a magyar könnyű zene életben. A dal már a megjelenése napján is élmezőnybe került a letöltési listákon, később pedig a rádiók egyik legtöbbet játszott magyar slágere lett. A könnyed, nyári hangulat, fülbemászó refrén és a dunaparti életérzés sokak számára a 2014-es nyár himnuszává tette a Rakpartot. De azért néhány szó a Valhallóról is. A Valhalla Flor Tomi és Diaz közös projektjeként indult, ugye? Mindketten ismert szereplői voltak már a magyarországi zenei életnek, de együtt egy teljesen új hangzást hoztak létre, amelyben a pop, a hip-hop, a funk és az elektronikus zene elemei keverednek. A Rakpart sikerét számos újabb sláger követte, többek között az Apu Vedd Meg, a Soha Véget Nem Érős, az Odaút, a Barátom, vagy a Nem Olyan Lány. Az elmúlt években a Valhalla Magyarország egyik legnépszerűbb koncertzenekarává nőtte ki magát, a Budapest Park visszatérő teltházas fellépője lett, albumai közül több platinalemez minősítést is szerzett. A Valhalla történeti tehát pontosan 12 évvel ezelőtt, 2014. július 16-án kezdődött, és minden egyetlen dala a Rakparttal indult. Kevés magyar debütáló számért el olyan gyors és tartós sikert, mint ez a nyári sláger, amelyet ma is rendszeresen hallani a rádiókban és koncerteken. Meg hát persze, most nálunk is jön a Rakpart, a Valhalla után pedig itt lesz a Bikini is.

Hát ugye, ha Velhelóról is volt szó, akkor valaki másról is kell most szólni. Ugyanis kevés magyar előadó alakított át olyan látványosan a magyarországi könnyű zene működését az elmúlt években, mint Azaria. Saját útját járó zenész néhány év alatt jutott el odáig, hogy 2024-ben történelmet írjon. Három egymás követő estén ugye megtöltötte a Puskás Arénát, összesen közel 140 ezer ember előtt. Adta le a műsorát háromszor, ugye. Na, a rekordot majdnem egy éves visszavonulás követte. Majd 2025 őszén újra színpadra állt, és három teltházas koncerttel töltötte meg az MVM Dome-ot, vagyis Magyarország legnagyobb fedett koncert helyszínét. 2026-ban országos turnéra indult, amelynek budapesti állomásaként eredetileg egyetlen koncertet hirdetett meg a Budapest Parkban. Na, a jegyek egy nap alatt elfogytak, ezért szeptember 18-a után szeptember 19-én is színpadra áll. Mindkét Budapest Park koncert ugyanarra a koncepcióra épül. Hosszú idő után újra megszólal a ló túloldalán, Azaria és Dash közös albuma. Bár a két előadó azóta is rendszeresen ad elő közösen egy-egy dalt, a lemez teljes egészében évek óta nem hallatta élőben a közönség. Na, a két este ugyanakkor jóval több lesz, mint egy album újrajátszása. A közönség egy teljes Azaria műsort láthat, az elmúlt évek meghatározó dalai és az újabb korszak szerzeménye is helyet kapnak. Azaria a második Budapest Park koncertjére a jegyértékését is, és július 17-én, tehát holnap 10 órakor indul majd. Jön is akkor Azaria, itt van tőle a Valami Amerika, meg aztán George Harrison is itt lesz velünk.

Freddie Mercury szobrot avatnak július 25-én Balaton szemesen, írja a Blick. Jelenleg mindössze két köztéri Freddie Mercury szobor található szerte a világon. Az egyik a svájci Montreux-ban, a Genfi tópartján, másik pedig Dél-Koreában, írja a lap. Balaton szemesen már 32 éve működik a Queen tábor, amely már a fesztiválán nőtte ki magát. Minden évben érkeznek magyar és külföldi rajongók is, így ez egy igazi találkozási pont, ahol a zene mellett számos más program is várja az érdeklődőket. Mondta el a Blicknek Gyarmati Arnold, a Queen baráti kör egyesület elnöke, a szobor ötletgazdája. Van egy olyan réteg, amely a nem tetszését fejezte ki, de a nagy többség támogatja a kezdeményezést. Volt egy közvéleménykutatás is az egyik civil oldal részéről, és annak az eredménye azt mutatta, hogy jelentős mértékben támogatják a Freddie Mercury szobor létrehozását. Egy 33 éve létező fesztivál szervező egy olyan zenei nagyságnak állítanak emléket, aki a világ kultúrájában is maradandót alkotott. Nem az önkormányzat készíti a szobrot, mi csak támogatjuk ezt a kezdeményezést, mondta el a lapnak Iváncsi Zsolt, Balaton szemes polgármestere. Freddie Mercury bronz mellszobrát Kocsis András Sándor készítette el, aki könyvkiadóként és képzőművészként is ismert, írja. A Blick. No, tehát Freddie Mercury szobrot avatnak majd július 25-én Balaton szemesen. Nálunk pedig akkor mindjárt jön is a Queen, tőlük a Radio Gaga című dalt fogjuk hallani. Majd 9 órakor jön Olati Zsuzsanna friss hírekkel. Következő órában pedig jelentkezik a Friss című műsor is, meg lesznek apró hirdetések is, úgyhogy maradjanak velünk, jó rádiózást továbbra is, szép napot!

Most megéri betérni a Sinsay Lendvai üzletébe. Hatalmas leárazás várja a vásárlókat. Gyermekruhák, kiegészítők és lakásdekorációs termékek már 99 centtől. Válogasson kedvező áron. Sinsay, ahol most még többet ér a vásárlás.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budapesti Magyar Rádióban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A szlovén parlament ügyrendi bizottsága az országgyűlés rendkívüli ülésszakának összehívására vonatkozó rendelkezés végrehajtását vitatja meg mai ülésén. Luka Mesec, a bizottság elnöke, azt követően hívta össze az ülést, hogy az országgyűlés másodszor is elutasította annak az ülésszaknak a napirendjét, amely ellenzéki parlamenti vizsgálatot rendelt volna el a Black Cube, izraeli magánhírszerző cég és a pártfinanszírozások ügyében. A Black Cube neve kétes hírű, rejtett megfigyelési és lejárató kampányok kapcsán merült fel a szlovén belpolitikában. Csütörtök reggelre gyengült a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni szinthez képest. A nemzetközi devizapiacon az euró jegyzése a szerda késő délutáni 358,4 forintról 359,69 forintra emelkedett csütörtök reggelre. Hasonló mozgást produkált a dollár és a svájci frank is. Mindezek ellenére az idei év egészét tekintve a magyar fizetőeszköz határozott pluszban van, hiszen az euróval szemben 6,5%-os, a svájci frank ellenében 5,8%-os, a dollárhoz képest pedig 4,2%-os erősödést könyvelhet el. Búcsú látogatásra Kijevbe utazott csütörtökön Keir Starmer brit miniszterelnök. A londoni miniszterelnöki hivatal csütörtöki beszámolója szerint Starmer Kijevben várhatóan találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, akit biztosít arról, hogy Nagy-Britannia továbbra is tántoríthatatlanul támogatja Ukrajnát az orosz invázió elleni küzdelmében. Starmer pénteken adja át a kormányzó brit munkáspárt vezetői posztját megválasztott utódjának, Andy Burnham volt manchesteri polgármesternek, aki hétfőn a miniszterelnöki tisztséget is átveszi, miután harmadik Károly király kormányalakítással bízza meg. Az amerikai hadsereg bejelentette, hogy befejezte a szerdán indított iráni légicsapás sorozatot. Az Egyesült Államok középső parancsnokságának közlése szerint a 6 órán át tartó hadművelet során iráni parancsnoki központokat, légvédelmi állásokat és más katonai célpontokat támadtak. A washingtoni indoklás szerint az akció célja az volt, hogy csökkentse Irán képességét a Hormuzi szorosban közlekedő kereskedelmi hajók fenyegetésére. Irán válaszul újabb rakéta és drón támadásokat hajtott végre Bahrein, Kuwait és Jordánia irányába. A forradalmi gárda azzal fenyegetőzött, hogy a Hormuzi szoros lezárása mellett más, az Egyesült Államokat és szövetségeseit kiszolgáló export útvonalakat is veszélyeztethet. Sport. A futball világbajnokság mindig is hatalmas üzlet volt, de a 2026-os torna már a pénzdíjak szintjén is új korszakot nyit. A FIFA április végén jelentette be, hogy a világbajnokságon résztvevő 48 válogatott között összesen 871 millió dollárt oszt szét, ami minden korábbinál magasabb összeg. A szervezet a döntést azzal indokolta, hogy a torna kereskedelmi sikere ezt lehetővé teszi.
2: Időjárás.
1: Északkeleten helyenként még előfordulhatnak helyi záporok vagy zivatarok, majd ott is felszakadozik a felhőzet. Napközben jobbára derült lesz az ég felettünk, de délután ismét kialakulhat egy-egy futó zápor vagy zivatar. A keleti irányú szél mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet általában 28 és 32 fok között változik. Az Adria mentén 34 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Lendva körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi Tünde vagyok, és ezúttal hoztam Samber újdonságát, aki mankót nyújt a testképzavarral küzdőknek. Itt az alternatív indie zene csillaga, Samber új My Body Isn't Ready című slágere. A nyers, mélyen személyes és hétköznapi problémákat kielemző megjelenésben Samber tökéletesen mutatja be, hogyan képes a sebezhető, intim élményeit erőteljes történetmesélésé formálni. A dalban a Grammy jelölt előadó eddigi legbátrabb arcát mutatja meg úgy, hogy közben egy generációt érintő problémáról is nyíltan beszél. Ezt a dalt a testképemmel kapcsolatos problémákról írtam, amivel egész életemben küzdöttem. Úgy éreztem, mikor felnőttem, máshogy néztem ki, mint a többi gyerek az iskolában, és mindig is vágytam egy olyan dalra, ami erről beszél. Szóval megírtam, elsősorban azért, hogy kifejezzem magam, de azért is, hogy legyen egy támasz azoknak, akik hasonló gondokkal néznek szembe. Akarom, hogy tudják, nincsenek egyedül. Én magam is nagyon szeretem ezt az üzenetet. Árult el Samber. A kiadványhoz társuló videóklip hűen tükrézi egyébként a felvétel mondani valóját, igazi filmes köntösbe burkolva. A My Body Isn't Ready élőben még nagyobbat üt majd. A rajongók biztosan hallhatják idén-nyáron, például Budapesten a Sziget Fesztiválon, hiszen Samber lesz a keddi nap fő attrakciója augusztus 11-én. Most pedig nálunk jön Samber, és az új dal a My Body Isn't Ready.

0: Megunta? Nem fér el a lakásában? Vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en!
1: Na, kezdődnek akkor az apró hirdetések itt a Monovidéki Magyar Rádióban, és két hirdetés érkezett már hozzánk, ezeket nézzük akkor először. Vásárolnának kovácsolt vaskerti padot vagy asztalt két székkel. A telefonszáma, ahol pedig akkor az ajánlatokat várják, 0036 30-as 620 85 79. Illetve Zala megyében eladó 10Z4 K-traktorra és Rába kis traktorra való gyári keréksúlyok, valamint sörös dobozokból készült napkollektor hőfokszabályozóval, ventilátorral eladó. 0036 30-as 23 23 7 13 a telefonszám. Na és ugye nekünk is van két telefonszámok, azok pedig a következők. 575 17 18, valamint 575 17 19. És külföldről is lehet nálunk hirdetni, akkor ugye először a 00 386 és a 2-eset kell tárcsázni.

0: Na, van egy telefonálónk. Halló, jó napot! Halló!
1: Halló!
0: Halló, jó napot! Most halljuk egymást. Üdvözlet!
1: Hírni szeretném.
0: Igen.
1: Alkohol, önjárós finyíró, fügyűjtős. Kevéset használt.
0: Önjáró. Fűnyíró.
1: Jó, és fügyűjtős.
0: És... Tehát...
1: És még egy lenne.
0: Összegyűjtém. Igen?
1: 40 literes, egyfázisú kompresszor.
0: 40 literes, egyfázisú kompresszor. Igen.
1: Komplett felszereléssel.
0: Komplett felszereléssel, igen.
1: Jó, köszönöm.
0: Telefonszám, vagy elérhetőség?
1: Igen, 30-as.
0: 30-as.
1: 897.
0: 897.
1: 53.
0: 53.
1: 84.
0: 84-es. Meg is van akkor. Köszönjük szépen.
1: Köszönöm.
0: Szép napot kívánunk. Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.

Érkezett hozzánk még néhány hirdetés, mondjuk akkor most ezeket is. Régi motorokat, autókat vásárolnának. Nek ilyen van, akkor az ajánlatokat a következő telefonszámra várják. 0036 30-as 553 77 66. Zalalövön ingyen elvihető kis cica. Az érdeklődők hívják a 0036 30-as 45 42 776-os telefonszámot. Valamint Szent Margit falván a falu központjában 942 négyzetméteres beépíthető terület eladó. A telefonszám pedig a következő 0036 30-as 31 47 158.

Na és akkor nézzük a beérkezett apró hirdetéseket. Vásárolnának kovácsolt vaskerti padot vagy asztalt két székkel. Az ajánlatokat pedig a 0036 30-as 620 85 79-es telefonszámra várják. Szala megyében eladó 10Z4K traktorra és Rába kis traktorra való gyári keréksúlyok, valamint sörös dobozokból készült napkollektor hőfokszabályozóval, ventilátorral. 0036 30-as 23 23 7 13 a telefonszám. Régi motorokat, autókat vásárolnának. Az ajánlatokat pedig a következő telefonszámra várják: 0036 30-as 5 53 77 66. Ingyen elvihető kis cica zalalövőn: 0036 30 45 42 7 76 a telefonszám. Szent Margit falván a falu központjában 942 négyzetméteres beépíthető terület eladó. Telefonszám pedig 0036 30-as 31 47 158. Most alkó önjáró, fűnyíró, fűszeszedő, eladó, valamint 40 literes egyfázisú kompresszor teljes felszereléssel. A telefonszám pedig 0036 30-as 8 97 53 84. Na és az apró hirdetéseket ugye, hogy szokás szerint megtalálják majd a honlapunkon is, mmr.si, illetve délután is lehet majd hirdetni nálunk, 14 óra után, akkor is éljenek a lehetőséggel.

Na ez pedig akkor Beck felvétele volt, és a Lúzárt hallhattuk. 9 és fél perc múlva már friss híreket hallhatunk, pontban 10 órakor ugye Oladi Zsuzsannától. Na aztán akkor következő órában többek közt jelentkezik majd a Tech műsor, és megálmodjuk azt is, hogy mi várja önöket a terepjáróban. Számítunk a figyelmükre.

0: Reklám.
1: Forró a nyár. Irány a Lendvai termálfürdő. Használja ki nyári akcióinkat. Hétfőnként és csütörtökönként a nyugdíjasokat 1+1 belépő várja. Pénteken a gyermekek ingyen fürdőzhetnek, ha két felnőtt kíséri őket. A kikapcsolódás estére sem ér véget. Szerdánként csillagfényes diszkó, csütörtökönként etnoestek a Taverna étterem teraszán. Élmények, pihenés és nyári hangulat. Mindez a Lendvai termálfürdőben. További információ termek_lendava.si.
0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
2: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.
0: Hírek a Uravidéki Magyar Rádió.
3: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Jansa kormány ma terjeszti elő a régóta várt törvényjavaslatot a korrupciós bűncselekmények, valamint a szervezett bűnözés kezelésére szakosított szervekről, amelyet az igazságügyi minisztérium készített elő. A törvényjavaslat többek között az SZDT átalakításáról rendelkezik SZKOK ügyészi szervé, valamint egy új bíróság létrehozásáról az e területtel kapcsolatos ügyek intézésére. Százas tempónál menet közben ugrott ki a Ljubljanából Budapestre tartó Intercity ablakán egy 19 éves fiú. A Zala vármegyében, a Zala-Szentgyörgy és Bagot közötti szakaszon. A zavartan viselkedő fiatal a sínek mellett próbált meg kimászni a főútra, amikor a rendőrök rátaláltak. A román állampolgárságú fiatalnak érvényes szlovén kiadású jegye volt a nemzetközi járatra. Az egyik kalauz a kocsi másik végéből nézte végig a döbbenetes jelenetet, és azonnal szólt a vonaton szolgálatot teljesítő rendőrnek, számolt be róla szerdán az RTL híradó. A rendőrök perceken belül a helyszínre értek, ahol megtalálták a sérült, zavartan viselkedő fiatalt. Hogy a fiú miért ugrott ki a száguldó vonatból, egyelőre rejtély, a körülményeket a nagykanizsai rendőrkapitányság vizsgálja. Horvátországban elsőként a közép-dalmáciai Makarska korlátozza az alkohol éjszakai árusítását, miután a városi képviselőtestület elfogadta az erről szóló határozatot, írta szerdán a Poslovni Dnevnik című horvát gazdasági napilap. Az intézkedés értelmében a város egész területén este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük pékségekben és dohányboltokban. A korlátozás az üzletek nyitvatartását nem érinti, és a vendéglátóhelyekre sem vonatkozik. A városvezetés a döntést azzal indokolta, hogy a nyári hónapokban, különösen az óvárosban és a városi strand környékén rendszeressé váltak a késő esti tömeges összejövetelek. Ezeket gyakran hangoskodás, rendbontás, szemetelés és a történelmi városközpont rongálása kíséri. Az önkormányzat szerint az intézkedés célja a közrend és a lakosság nyugalmának védelme, valamint a kulturális örökség és a környezet megóvása. A határozat betartását az állami felügyelőség ellenőrzi. Hasonló intézkedés bevezetését Split és Zadar is tervezi. Az Európai Unió és Ukrajna megállapodást írt alá a dróngyártás közös felfuttatásáról. Ez a rohamosan fejlődő technológia alapjaiban formálta át a modern hadviselést. A megállapodást szerdán jelentette be Kijevben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A kezdeményezés célja, hogy az EU ipari bázisát egyesítse Ukrajna világszinten is élen járó szakértelmével, amelyet több mint 4 évnyi az orosz csapatok elleni harc során szerzett. Eddig több uniós ország is külön megállapodást kötött Ukrajnával, hogy kihasználja technológiai leleményességét. Sport. A szlovén ifi kosárlabdázók sikeresen vették az első akadályt a ljubljanai U20-as Európa-bajnokság kieséses szakasz mérkőzésein. A nyolcaddöntőben 88-61-re legyőzték Belgiumot, a csütörtöki negyeddöntőben pedig Törökországgal találkoznak. A mérkőzés 18 óra 30 perckor kezdődik a Stožice sportcsarnokban.
1: Időjárás.
3: Északkeleten helyenként még előfordulhatnak helyi záporok vagy zivatarok, majd ott is felszakadozik a felhőzet. Napközben jobbára derült lesz az ég, de délután ismét kialakulhat egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. A keleti irányú szél mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet általában 28 és 32 fok között változik. Az Adria mentén 34 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
3: Vidékünkön zökkenőmentes a járműforgalom, a közlekedési rendőrség Lendva körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.

0: Szabó Márk vagyok, üdvözlöm Önöket, technológiai híreinket hallják. Saját, a mesterséges intelligenciával működő készülék kifejlesztésén dolgozhat a SpaceX. A vállalat nem sokkal a tőzsdére lépés előtt bemutatott egy hordozható eszközt a befektetőknek, amivel a jövőben léphet majd piacra. Ez hasonló megoldás lehet, mint a Rabbit néhány éve bemutatott R1 eszköze, vagy az, aminek érkezését egy ideje már lebegteti az OpenAI. Az eszköz vékonyabb, mint egy iPhone, és a Qualcomm Snapdragon processzora dolgozhat benne. A kütyűn állítólag a SpaceX saját fejlesztésű operációs rendszere futhat, és természetesen integrálták bele az xAI szolgáltatásait is, így például csevegni lehet vele a Grokkal. Ezen kívül túl sokat nem lehet tudni a projektről, így azt sem, hogy saját felhasználásra szánja a készüléket, vagy piacra dobná azt. Talán utóbbi a valószínűbb, legalábbis amiatt, hogy a befektetőknek megmutatta a cég, hiszen így ők is nyugodtabban aludhatnak a pénzük miatt. Bár a Grok könnyen elérhető a weben, az X-ben, és van saját alkalmazása is, ha más platformokon, például Androidon vagy iOS-en keresztül használja azt valaki, akkor az előfizetői díjból részesedést kap a Google vagy az Apple is. Emiatt próbálnak olyan cégek, mint például a Meta, saját hardvert fejleszteni, így ugyanis kikerülhetők lehetnek ezek a pluszköltségek. Valószínűleg részben ez motiválhatja a SpaceX-et is, még annak ellenére is, hogy maga Elon Musk nem különösebben rajong a mobilkészülékek gyártásának ötletéért. Athena néven készített új szuperszámítógépet a NASA, ami teljesítményében felülmúlja a korábbiakat, az Aitkent, az Electrát és a Pleiades-t, miközben az energiafogyasztása és az üzemeltetés költsége alacsonyabb. A szervezet szerint a szerkezet nagy hatékonysággal képes az összetett problémák megoldására. A szerkezetet januárban már bekapcsolták, de csak most kezdte meg teljes körű működését. Az Athena több mint 250 ezer CPU maggal és több mint 20 petaflopos csúcs teljesítménnyel rendelkezik. A gépet a NASA Ames kutatóközpontjában állították fel, ahol kritikus kutatásfejlesztési munkákat végeznek a mérnökök azokhoz a technológiákhoz, amelyek a NASA küldetéseit szolgálják ki. A szervezet közlése szerint az új szuperszámítógép biztosítja majd a szükséges számítási teljesítményt a rakéta indítások szimulálásához, a következő generációs repülőgépek és űrhajók tervezéséhez, a nagyméretű mesterséges intelligencia alapmodellek betanításához, valamint a hatalmas adathalmazok elemzéséhez. Utóbbi segíthet abban, hogy új tudományos felfedezéseket tegyenek a szakemberek. A Sony bejelentette, hogy 2028-tól csak is kizárólag digitálisan lehet majd megvásárolni az új PlayStation játékokat. A lemezek korszaka tehát végleg lezárul. A Windows Central jelentése szerint követi a Sony példáját a Microsoft is, melynek következő generációs Xbox konzolja már nem fog tartalmazni optikai lemezolvasót egyáltalán. Erre konkrétan nem tért ki a Sony, de biztosra vehető, hogy a következő PS-en sem lesz olvasó, felár ellenében sem. A Microsoft dolgozik egy olyan módszeren, amellyel digitalizálhatók lehetnek a meglévő lemezek. Ez úgy nézne ki, hogy a játékosok egy digitális licencet kapnának az általuk birtokolt játéklemezért. A folyamat lezárultával már a lemez nélkül is lehetne nyomkodni a címeket. Sajnos az Xbox 360 játékai már nem lennének így módon digitalizálhatók. Egyelőre nem ismert, hogy mikor jöhet a következő generációs Xbox, igaz, ez a kérdés a PlayStation esetében is nyitott még. Pocket néven futott be a Meta legújabb alkalmazása, amellyel az emberek egyszerűbb interaktív játékokat készíthetnek a mesterséges intelligencia segítségével. A címeket a Vibe Coding segítségével lehet elkészíteni, azaz csak írásban kell instruálni az AI-t, az pedig elkészíti az egészet. A Meta a Gizmo nevű erre szakosodott játékplatform idei felvásárlása révén indíthatta el a Pocketet. A megosztott képernyőképek alapján a Pocket több tekintetben is hasonlít a még mindig elérhető Gizmóra. Például egy hírfolyama is van, ahol a mások által készítetett játékokat lehet felfedezni és nyomkodni. Lényegében egy közösségi felület játékoknak. A Meta nem verte nagy dobra a Pocket elindítását. Az iPhone-okra szánt változatnak pedig egyelőre nyoma sincsen. A közösségi média óriás egyébként egyre komolyabb befektetéseket hajt végre az AI terén, legutóbb például arról lehetett hallani, hogy a cég maga is beszállna az ezt kiszolgáló felhő bizniszbe. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!
1: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

Egy 21 éves fiatal saját államot alapítana egy dunai szigeten. Verdis ötlete 14 éves koromban jutott eszembe, mondta 21 éves Daniel Jackson, aki saját államot alapított Szerbia és Horvátország közötti vitatott határvidéken, egy dunai szigeten. Verdisnek már zászlaja, útlevele és mintegy 400 állampolgára is van. Meg is lett egyébként a következménye, az államalapító Jacksont már ki is tiltották Horvátországból. Még egyébként a Deutsche Welle is foglalkozott vele. Amúgy pedig nem az első ilyen kísérlet, már egyszer ezen a hasonló területen már próbálkoztak Szerbia és Horvátország közt, akkor Liber hasonló területen már próbálkoztak Szerbia és Horvátország közt, akkor Liberland néven próbáltak létrehozni egy

10:32 perc a pontos idő, délután 15 órakor, pedig várja majd önöket a terepjára, és 4 téma biztos, hogy lesz benne. És hogy miről is lesz szó. Szólunk arról, hogy megszakították rendve a községi tanács tegnapi ülését. A részletek és hogy mi is történt, elmondja majd Cigán Szilvia. Tegnap délután ülésezett a Salavci község tanácsa is. Az ülésen többek közt tárgyalták a község 2026-os költségvetés módosítását, a kommunális hulladékgyűjtési díjak meghatározását, valamint a községi kitüntetések odaítéléséről is szóltak. Bővebben majd akkor Horváth Dávid fog szólni erről a témáról. A héten magyar néptánc világával ismerkednek a Lendva környék iskolások a Bánfi központban. A néptánc tábort ezúttal is az elsőtől a harmadik osztályosok részére szervezte meg a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. Na, a táborról pedig akkor Szőke Krisztina készít majd a riportot, és meg is hallgathatják majd a terepjáróban. Na, a negyedik téma pedig akkor egy kis sport, politikával fűszerezve ugyanis, ma délelőtt fogadta a szlovén másodosztály bajnokát, tehát a Naftát, és hogy az első minőségi osztályba feljut a Nafta U15 és U17-es csapatát Magyar János Lendva község polgármestere. A Városházára Göncerit is ellátogatott, és akkor az ő beszámolójából majd többet is megtudunk. Tehát akkor ez a 4 téma délután 15 órakor biztos, hogy várja önöket, úgyhogy számítunk akkor is majd a figyelmükre.

De említettük ugye már hajnalban is, hogy megvan, hogy ki játszik a harmadik helyért, és ki játszik a döntőben a világbajnokságon. Már csak két meccs van hátra, és akkor minden választ megkapunk. Hát, ki lesz a világbajnok? Kiderül, Spanyolország, vagy pedig Argentina, ugye? Na, egyébként a nagyszabású showműsor miatt akár 30 perces is lehet majd a 2026-os labdarúgó világbajnokság vasárnapi döntőjének a szünete. Jelenleg szerint Gianni Infantino FIFA elnök kész szembe menni a sportág egyik legrégebbi szabályával, mert a látványos showműsor prezentálása most mindennél fontosabb számára. A Super Bowl stílusú műsor miatt akár fél óráig is tarthat a 2026-os labdarúgó világbajnokság vasárnapi döntőnek szünete, írja az MT. Hivatalos program még nem ismert, az viszont már hetek óta lehet tudni, hogy a szünetben a fellépők között lesz Shakira, Madonna, Justin Bieber, Coldplay zenekar és a dél-koreai BTS is. A labdarúgás szabályalkotó testülete egyértelműen fogalmaz a szünettel kapcsolatban, a térfélcserét megelőző panza nem tarthat tovább 15 percnél, kivéve, ha a játékvezető indokoltnak látja a meghosszabbítását, például egészségügyi vészhelyzet lép fel, vagy ha durva szurkolói rendbontás alakul ki a lelátón. Alapesetben a VB döntőn is csak 15 percig tartana a pihenő, de FIFA nyomására ezúttal a bíró nem tartja be majd ezt a szabályt a csapatokkal. A szövetség egyébként már tavaly a klubvilágbajnokságon is felrúgta ezt a szabályt, egy 25 percre se nyúlt szünettel, olvasható a The Telegraph cikkében. A döntő tehát nagyon elhúzódhat, hiszen a műsor mellett mind a két félidőben lesz egy 3 perces ivószünet, ha pedig nagyon szoros lesz a meccs, akkor könnyen 11-es párbajba is torkolhat ugye az összecsapás, tehát kétszer 15 perces hosszabbítás után természetesen. Na, a FIFA elnöke Gianni Infantino tagadta, hogy a hidratációs szünetek révén plusz bevételekhez jutnak, és szerinte sportszakmailag indokolt volt a bevezetésük. A 48 csapatos világbajnokság záró mérkőzése nem csupán a szünetben kínálnak különleges szórakozást a nézőknek, hanem azt megelőzően a záró ünnepséget is rendeznek, amely hírek szerint Nico Scherzinger, Robbie Williams és Laura Pausini lép majd színpadra, illetve Tom Cruise is feltűnik majd. Hát ha tényleg így lesz, az, hogy akkor vasárnap ki fog derülni, de azért bízunk benne, hogy nem egy fél órás szünetet kell majd átvészelni a foci rajongóknak. Mi pedig akkor most zenéljünk. Varga Feri meg Dolhai Attila, és itt lesz Muri Enikővel.

Na 10 óra 51 perc, pontos idő, hogy 9 perc múlva jön Ulati Zsuzsanna, és hozza a friss híreket. Mi pedig várjuk majd önöket vissza a következő órában, úgyhogy rádiózzanak továbbra is az MMR-rel. Érez.

Forró a nyár. Irány a Lendvai termálfürdő. Használja ki nyári akcióinkat. Hétfőnként és csütörtökönként a nyugdíjasokat 1+1 belépő várja. Pénteken a gyermekek ingyen fürdőzhetnek, ha két felnőtt kíséri őket. A kikapcsolódás estére sem ér véget. Szerdánként csillagfényes diszkó, csütörtökönként etnoestek a Taverna étterem teraszán. Élmények, pihenés és nyári hangulat. Mindez a Lendvai termálfürdőben. További információ termekkötőjel lendava.si.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Jánosa kormány ma terjeszti elő a régóta várt törvényjavaslatot a korrupciós bűncselekmények, valamint a szervezett bűnözés kezelésére szakosított szervekről, amelyet az igazságügyi minisztérium készített elő. A törvényjavaslat többek között az SZDT átalakításáról rendelkezik SZKOK ügyészi szervé, valamint egy új bíróság létrehozásáról az e területtel kapcsolatos ügyek intézésére. A miniszterek várhatóan megvitatják az idei pótköltségvetés elkészítésének kiinduló pontjait is, mivel a büdzsé évközi hiánya már meghaladta a tervezett összeg felét. Tovább folytatódik az IKEA magyarországi dolgozóinak munkabeszüntetése. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete csütörtökön reggel bejelentette, hogy az éjszakai sztrájkot követően 6 órától délután 15 óráig ismét sztrájkot hirdetett az IKEA valamennyi hazai üzletére és telephelyére vonatkozóan, írja a HVG. A munkabeszüntetés szerda este 20 óra 30 perckor kezdődött. Eredetileg csütörtök reggel 6 óráig tartott volna, azonban a sztrájkbizottság még annak lejárta előtt úgy döntött, hogy a tiltakozást további 9 órával meghosszabbítja. A szakszervezet szerint ezzel új szakaszba lépett a tiltakozás, miután a múlt heti 2 órás figyelmeztető sztrájkok nem vezettek eredményre. Az IKEA dolgozói egységes 6%-os alapbéremelést követelnek, amely a menedzsment tagjaira nem vonatkozna. Ezt azonban a vállalat vezetése továbbra sem fogadta el. A kijevi vezetés támogató úgynevezett tetrekészek koalíciójához tartozó országok kontingenseinek Ukrajnába telepítése elfogadhatatlan, és e kötelékek legitim célpontok lesznek Oroszország számára, amennyiben ez megvalósul, hangsúlyozta Maria Zaharova, orosz külügyi szóvivő. A kijevi vezetésnek szánt újabb fegyverszállítmányokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy ezek akadályozzák a békés rendezést. Beszélt arról is, hogy a nyugat köteles megállapítani, ki rendelte meg az északi áramlat gázvezetékek elleni szabotázs akciót. Az orosz fél ragaszkodott és továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy ne csak a végrehajtókat, hanem a minden tekintetben példátlan terrortámadás megrendelőit is azonosítsák és nyilvánosan megnevezzék, tette hozzá. 25%-os importvámot vett ki az Egyesült Államok egyes Brazíliából érkező termékekre jövő szerdától az 1974-es amerikai kereskedelmi törvény 301-es szakasza alapján, miután egy egyéves vizsgálat szerint a brazil kereskedelempolitika több területen is hátrányosan érinti az amerikai gazdaságot. Az amerikai kormány tájékoztatása szerint a vámintézkedés nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyekből az Egyesült Államokban nem elegendő a kínálat, illetve amelyek érzékeny ellátási láncok részét képezik. A kivételek közé tartozik egyebek mellett a kőolaj és a földgáz, a marhahús, a narancslé, valamint egyes repülőgép alkatrészek. Washington szerint a vámok megszüntethetők, amennyiben Brazília felszámolja az amerikai fél által kifogásolt kereskedelmi gyakorlatokat. Sport. Fegyelmi eljárást indíthat a FIFA az argentin labdarúgó válogatott játékosainak ünneplése miatt, írja a BBC. A világbajnoki címvédő hátrányból fordítva verte 2-1-re Angliát, és az Európa-bajnok Spanyolországgal játszik majd a döntőben. A lefújás után az argentin játékosok egy molinót fogtak a kezükben, miközben ünnepeltek. A Falkland-szigetek Argentinához tartoznak, hirdette a felirat. 2014-ben már büntette egy hasonló felirat miatt a FIFA az argentin szövetséget, amelynek akkor 20 000 fontos pénzbírságot kellett befizetnie, miután a dél-amerikai játékosok egy Szlovénia elleni barátságos mérkőzés előtt a fent idézett üzenetet tartalmazó transzparenst emelték a magasba. A Nemzetközi Szövetség szerint ezzel megsértették a politikai üzenetekre és a csapatok helytelen magatartására vonatkozó szabályokat.
2: Időjárás.
1: Napközben jobbára derült lesz az ég, de délután ismét kialakulhat egy-egy futó zápor vagy zivatar. A keleti irányú szél mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet általában 28 és 32 fok között váltakozik. Az Adria mentén 34 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás, az utakon radarral lentve körzetében találkozhatnak gyakrabban az útraindulók.

Ugye héten érkezett a hír, hogy elhunyt Sam Neill, színész, akit többek között a Jurassic Parkból is ismerhetünk. No most kiderült, hogy mi okozta a halálát. Tüdőgyulladásban és annak szövődményében hunyt el Sam Neill, közölt a színész menedzser alapján a Daily Mail. Philip Glenz hozzátette, hogy Neill korábban sikeresen megküzdött a limfómával, ugyanakkor újfent hangsúlyozta, hogy halálakor rákmentes volt. A család pedig úgy emlékezett meg róla, hogy Neill olyan méltósággal távozott, amely az egész életét jellemezte. A menedzser leszögezte, hogy a család egy szűk körű megemlékezést tervez, meg a rokonok mellett a közeli barátok vehetnek részt. A színésznek korábban az volt a kívánsága, hogy ne legyen nagyszabású megemlékezés, mivel saját maga is inkább visszafogott életet szeretett élni. Sam Neill halálhírét ugye hétfőn jelentették be a közösségi médiában, az erről szóló közleményben kitértek, hogy veszteség hirtelen és váratlan volt. A színészeket legtöbben a Jurassic Park filmekből ismerhettek meg, többször is azt hangoztatta, hogy nem fél a haláltól, csak bosszantaná. Minden esetre tehát most kiderült, hogy akkor mi is volt a gond, de nyugodjon békében. Mi pedig folytatjuk zenével. Ölveti Blues Band, Emigrant és Hevesi Tamás is jön.

Ugye ma a tenger melléken a napsütés várható meg 34 fok, de akik esetleg arra tartanak, azoknak itt egy információ. Ugyanis ma reggel körülbelül 8:30-kor olajszennyezés történt a Portorozsi kikötőben, miután az egyik kikötött hajóból üzemanyag ömlött a tengerbe. A szél hatására az olajfolt a Portorozsi strand irányába sodrodott, ezért az Okolje-Pirán közvállalat elővigyázatosságból lezárta a strandot a fürdőzők előtt, és piros zászlót vont fel. A Piráni Község honlapján közzétett tájékoztatásban arra kérik a látogatókat, hogy további értesítésig ne lépjenek a vízbe az érintett területen, tartsák be a vízimentők és a többi illetékes hatóság utasításait, valamint figyeljék a strandokon kijelzett figyelmeztető zászlókat. Az Okolje-Pirán közvállalat közlése szerint a helyszínen olajfelszívó gátakat és nedvszívóanyagokat helyeztek ki a szennyezés terjedésének megakadályozására és az olaj eltávolítására. A helyszínen dolgoznak a tűzoltók, a polgári védelem, a szlovén köztársaság tengerészeti hatósága, valamint a parti tenger védelmi szolgálatának hajója, amely részt vesz a tengervíz felszínének megtisztításában. Az illetékes szervek folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet, és minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a szennyezés következményét a lehető leggyorsabban felszámolják. Látogatókat továbbra is arra kérik, hogy kövessék a hatóságok utasításait. Azok a strandolók, akik már kifizették a napernyő és a napágy bérleti díját, a Portoros strand pénztárnál visszaigényelhetik a befizetett összeget, a nyugtát pedig holnap is be lehet váltani. Tehát akik esetleg Portorosba mennének, akkor erre figyelnek, hogy most ott egyelőre nem lehet fürdeni. Mi megmegyünk tovább zenével, harcolni kellene, meg itt lesz a félember is a Hooligans-től.

Ma folytatódik a Tour de France, és a Tour de France 12. szakasza mérsékelten dombos útvonalon vezet 3/4 kategóriás emelkedővel, és összesen mintegy 1800 méternyi szint különbséggel. A rajt 13:30-kor, tehát 13:30-kor lesz, a célba érkezés pedig várhatóan 17:30 körül, tehát 17:30-kor. Az utolsó emelkedő csúcsa még 20 kilométerre lesz a céltól, így a mezőnynek bőven maradhat ideje utolérni az esetleges szökevényeket. Köztük akár ugye a szlovén Matej Mohorič is megpróbálhatja a támadást, tehát tőle ez kitellik, ugye? Ha mégis mezőnyhajrá dönt a szakaszgyőzelemről, a legnagyobb esélyesnek Tim Merlier számít, aki már a 7. és a 8. szakaszt is megnyerte. Rajta kívül Olav Koi, Jasper Philipsen és Binyam Girme is a favoritok közé tartozik. Sprinter csapatok valószínűleg nem követik el újra a tegnapi hibát, amikor bizonytalanságokat Soren Várenszkjolt használta ki és megszerezte a győzelmet. Minden jel arra utal, hogy ez lehet az idei 113. Tour de France utolsó olyan szakasza, amelyen mezőnyhajrá dönthet a győzelemről. Az öt összetett élmezőnyben nem várható változás, sárga trikós Tadej Pogacar várhatóan megőrzi a 3:36 előnyét Jonas Vingegaard előtt. A versenyzőkre ma is 30 Celsius fok feletti hőség vár, és olyanként zivatarok kialakulása sem kizárt. Na, a közvetítés egyébként 14:40-től látható a Szlovén TV 2-es csatornán, úgyhogy ezt is álljuk a figyelmükbe. Jön Keresztes Ildikó, meg itt lesz Kovalszky meg a Vega.

No, a Michael című Michael Jackson életének első szakaszáról szóló film lett az első életrajzi film, amely átlépte az 1 milliárd dolláros bevételi államhatárt, közölte a Variety. Bevétel kisebb része, 371,8 millió dollár észak-amerikai mozik pénztáraiból származik, nagyobb része pedig, tehát 629,8 millió dollár pedig a világ többi országából. Így áll össze a most épp 1 milliárd és 1 millió dolláros összeg. És hát... sikeres tehát akkor a film ezek szerint, mert sokan kíváncsiak rá, de hát ugye Michael Jacksonról szól, és hát Michael Jacksonra sokan kíváncsiak. Mi pedig megyünk tovább, Dániel Figergők érkeznek, meg itt lesz a Blaha Louisiana is.

Csütörtök van, és július 16-a, délelőtti csapat pedig akkor lassan elindul hazafele, de önök maradjanak továbbra is az MMR-rel. Na de, itt voltunk önökkel. Torma Robi volt a hangtechnikus, és Múcsák Filip is itt volt természetesen velünk. Na, a zenéket Király Boglárka válogatta, a híreket pedig Oleti Zsuzsanna szerkesztette. És ő még hamarosan érkezik, mert ugye ismerik a menetrendet, jön majd a déli krónika. Na, délután pedig itt lesz önökkel Donner tíme, úgyhogy mindenképp hangoljanak a Muravidéki Magyar Rádióra. Hallgassanak bennünket, maradjanak továbbra is velünk. Jó rádiózást és szép délutánt mindenkinek. Köszönjük az eddigi figyelmet.

0: Reklám.
1: Most megéri betérni a Sinsay Lendvai üzletébe. Hatalmas leárazás várja a vásárlókat. Gyermekruhák, kiegészítők és lakásdekorációs termékek már 99 centtől. Válogasson kedvező áron. Sinsay, ahol most még többet ér a vásárlás.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Az elmúlt 24 órában Szlovéniában és a nagyvilágban történt fontosabb eseményeket Donner Tíme, a műsorvezető, és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műsor hangtechnikusa Vucsák Filip lesz. Jó napot kívánunk hallgatóinknak! Krónikákban egyebek mellett az alábbi témák szerepelnek majd.
2: Janez Jánsa miniszterelnök szerdán részt vett az ukrán államiság napja alkalmából Kijevben rendezett ünnepségen.
1: Orbán Viktor nem tervez találkozót Donald Trumppal az Egyesült Államokban, ahol jelenleg magánprogramon van.
2: Az Európai Unió és Ukrajna megállapodást írt alá a dróngyártás közös felfuttatásáról.
1: Az amerikai hadsereg bejelentette, hogy befejezte a szerdán indított iráni légi csapás sorozatot. Ennyit bevezetőül, és már is rátérünk a részletes jelentések ismertetésére. Élükön a szlovén vonatkozású hírekkel. Tartsanak velünk! Janez Jánosa miniszterelnök szerdán részt vett az ukrán államiság napja alkalmából Kijevben rendezett ünnepségen. Beszédében többek között az igazságos béke fontosságát hangsúlyozta. Egyben gratulált Ukrajnának az orosz agresszióval szembeni bátorságáért és áldozatáért.
2: Megemlítette 2022. márciusában tett kijevi látogatását is, röviddel az ukrajnai orosz invázió kezdete után, amikor ő Lengyelország és Csehország akkori miniszter elnökével együtt elsőként fejezte ki támogatását Ukrajna iránt. A szlovén kormányfő részt vett a Dél-Kelet-Európa Ukrajna csúcs találkozón is, ahol a vezetők az Ukrajna támogatását célzó együttműködés megerősítéséről tárgyaltak, valamint számos kétoldalú találkozót tartott, többek között Volodymyr Zelenszkij ukrán és Alekszandar Vucic szerb elnökkel.
1: A Jánosa kormány ma terjeszti elő a régóta várt törvényjavaslatot a korrupciós bűncselekmények, valamint a szervezett bűnözés kezelésére szakosított szervekről, amelyet az igazságügyi minisztérium készített elő.
2: A törvényjavaslat többek között a szakosított államügyészség átalakításáról rendelkezik Skok ügyészi szervé, valamint egy új bíróság létrehozásáról az e-területtel kapcsolatos ügyek intézésére. A miniszterek várhatóan megvitatják az idei költségvetés elkészítésének kiinduló pontjait is, mivel a büdzsé évközi hiánya már meghaladta a tervezett összeg felét.
1: A szlovén parlament ügyrendi bizottsága az országgyűlés rendkívüli ülésszakának összehívására vonatkozó rendelkezést vitatja meg mai ülésén.
2: Luka Mesec a bizottság elnöke azután hívta össze az ülést, hogy az országgyűlés másodszor is elutasította annak az ülésszaknak a napirendjét, amely ellenzéki parlamenti vizsgálatot rendelt volna el a Black Cube izraeli magánhírszerző cég és a pártfinanszírozások ügyében. A Black Cube neve kétes hírű, rejtett megfigyelésre és lejárató kampányok során merült fel a szlovén belpolitikában. Tevékenységük közvetve kapcsolódik a pártfinanszírozási botrányokhoz, mivel módszereikkel a szlovéniai ellenzéket és civil szervezeteket, valamint azok külföldi magántámogatásait célozták meg.
1: Orbán Viktor nem tervez találkozót Donald Trumppal az Egyesült Államokban, ahol jelenleg magánprogramon van, közölte csütörtökön a Fidesz sajtófőnöke Havasi Bertalan a Telex kérdésére. Hozzátette, hogy Orbán Viktor következő hivatalos programja július 21-én a Fidesz elnökségi és frakcióülése, majd 25-én a Tusnád fürdői beszéde lesz.
2: Orbán Viktor a Fidesz elnöke a hét elején utazott ki az Egyesült Államokba, hogy megtekintse a foci VB utolsó meccseit. Eközben idehaza komoly változások történtek a Fidesz házatáján. Gulyás Gergely lemondott a frakcióvezetői tisztségről, Szijjártó Péter pedig a képviselői székét is feladta és teljesen otthagyta a politikát. A magyar diplomácia volt vezetője a kínai BID-nél vállal munkát, ezt ő maga közölte Facebook oldalán szerdán.
1: Tovább folytatódik az IKEA magyarországi dolgozóinak munkabeszüntetése.
2: A munkabeszüntetés szerdán este 20:30-kor kezdődött. Eredetileg csütörtök reggel 6 óráig tartott volna, azonban a sztrájkbizottság még annak lejárta előtt úgy döntött, hogy a tiltakozást további 9 órával meghosszabbítja. A szakszervezet szerint ezzel új szakaszba lépett a tiltakozás, miután a múlt heti 2 órás figyelmeztető sztrájkok nem vezettek eredményre. Az IKEA dolgozói egységes 6%-os alapbér emelést követelnek, amely a menedzsment tagjaira nem vonatkozik. nyilatkozna, ezt azonban a vállalat vezetése továbbra sem fogadta el.
1: Meteo cunami alakult ki szerda késő este az Adriai tenger északi és középső térségében.
2: A Fár szigetén fekvő Sztárigrádban a tenger vízszintje 23 óra körül nagyjából 30 cm-rel emelkedett meg. Az alacsonyabban fekvő partszakaszokon a víz helyenként térdig ért, és elérte a rakpart menti épületek bejáratát is. A váratlan jelenség miatt több turista is elmenekült a partról. A tenger ezután gyorsan visszahúzódott, szintje mintegy 60 cm-rel a szokásos érték alá süllyedt, emiatt több kikötött hajó megfeneklett, írta meg a Sloboda Dalmácia című horvát regionális napilap. Hasonló hirtelen tengerszint ingadozást észleltek az Isztriai félszigettől a közép-dalmáciai szigetekig. Pulában és Zadárt alacsonyabban fekvő partszakaszain szintén kilépett a tenger a medréből. A viharrendszer az Adriai tenger északi és középső térségében heves széllökéseket is okozott. A horvát meteorológiai szolgálat Isztria déli részén másodpercenként 30, Losin szigetén pedig 32 méteres széllökést mért. A zivatarzóna Észak-Olaszország felett alakult ki, majd az Adria fölé érve fokozatosan veszített erejéből.
1: Az Európai Unió és Ukrajna megállapodást írt alá a dróngyártás közös felfuttatásáról. Ez a rohamosan fejlődő technológia alapjaiban formálta át a modern hadviselést. A megállapodást szerdán jelentette be Kijevben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök.
2: A kezdeményezés célja, hogy az EU ipari bázisát egyesítse Ukrajna világszinten is élenjáró szakértelmével, amelyet több mint 4 évnyi az orosz csapatok elleni harc során szerzett. Eddig több uniós ország is külön megállapodást kötött Ukrajnával, hogy kihasználja technológiai leleményességét. A szerdán jóváhagyott megállapodás ezt az együttműködést szélesíti ki, mivel mind a 27 tagállam számára megnyitja a partnerség lehetőségét. Második lépésként a bizottság a megállapodás kiterjesztését tervezi ballisztikus és antiballisztikus rakétarendszerek gyártására is, ez azonban még a távoli jövő zenéje.
1: Spanyolország és a brit fennhatóságú Gibraltár 2026. július 15-én lebontotta határkerítését az EU Egyesült Királyság között kedden aláírt egyezmény értelmében, véget vetve a Brexit utáni évekig húzódó vitáknak.
2: A megállapodás gyakorlatilag a schengeni övezethez csatolja Gibraltárt. Az Egyesült Királyság és Spanyolország tisztviselői ezután közösen ellenőrzik az útleveleket a repülőtéren és a kikötőben, ahelyett, hogy a szárazföldi határátkelőnél tennék, amelyet naponta 15 ezer spanyol munkavállaló használ.
1: A sporthírek előtt még arról, hogy az amerikai hadsereg bejelentette, befejezte a szerdán indított iráni légicsapás sorozatot. Az Egyesült Államok középső parancsnokságának közlése szerint a 6 órán át tartó hadművelet során iráni parancsnoki központokat, légvédelmi állásokat és más katonai célpontokat támadtak.
2: A Washington indoklás szerint az akció célja az volt, hogy csökkentse Irán képességét a Hormuzi szorosban közlekedő kereskedelmi hajók fenyegetésére. Irán válaszul újabb rakéta és dróntámadásokat hajtott végre Bahrein, Kuvait és Jordánia irányába. A forradalmi gárda azzal fenyegetőzött, hogy a Hormuzi szoros lezárása mellett más, az Egyesült Államokat és szövetségeseit kiszolgáló export útvonalakat is veszélyeztethet.
3: Sport.
1: Miután az alumini labdarúgó csapata a múlt héten először lépett pályára Tiraspolban, egy európai kupában, ma pedig hazai pályán bizonyíthatnak a játékosok. Az Európa Liga selejtező első fordulójának első mérkőzésén elért 0-0-as eredményt nem hazai pályán, Kidricevóban, hanem a Maribori Népligeti stadionban javíthatják meg. Ha az alumini nem jut be az Európa Liga második selejtező körébe, akkor a Konferencia Liga második selejtező körében folytatja majd európai szereplését. A magyar labdarúgó válogatott 3 tagja is külföldön kapott szerződést, Bárány Donát Hollandiába, Csongvai Áron pedig Svédországból Franciaországba szerződött. A kétszeres magyar válogatott Csongvai Áron a francia másodosztályban szereplő Saint-Étienne csapatában folytatja pályafutását. Jelentősen javultak az időjárási kilátások a Form 1-es belga nagydíj előtt. A legfrissebb előrejelzések szerint már csak a pénteki programot veszélyezteti komolyabban az eső, miközben a szombati időmérő és a vasárnapi futam egyre nagyobb eséllyel száraz pályán zajlik majd Spában.
3: Időjárás.
2: Délután jobbára derült lesz az ég, de estétől ismét kialakulhat egy-egy futó zápor vagy zivatar, a keleti irányú szél mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 28 és 32 fok között váltakozik, az Adria mentén 34 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön zökkenőmentes a járműforgalom, a közlekedési rendőrség Lendva körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.
1: Kedves hallgatóink, a délelőtt folyamán egyebek között ezekről a történésekről jelentettek a hazai és a külföldi hírügynökségek. Köszönjük figyelmüket, további szép napot, jó MMR rádiózást, Donner Tíme a délutáni műsorvezető társaságában. Szép napot!

Köszöntöm a rádió hallgatókat, 4:01 van már a délutáni stáb nevében. Rádiózhatunk együtt, ha gondolják, mi este 7-ig itt leszünk és számítunk figyelmükre. Ebben az órában majd a Zenéké lesz a főszerep, aztán 1 órakor persze lesznek friss információk, 1:42 tájban pedig átnézzük az egész délutáni tartalmat, úgyhogy rádiózzanak velünk. Jó vételt kívánunk és kellemes időtöltést!

0: Ilyen.
1: Zöld a rét, már megint, kék az ég, már nekint, előtted égek, pedig tudom, hogy égsz.
0: Ilyen. És ilyen is.

0: legváltozatosabb zenék a Muravidéki Magyar Rádióban. Időjárás.
1: Csütörtök délután van egy óra, a pontos idő július 16-át mutat a naptár. Lássuk, hogy milyen időjárási helyzetkép uralkodik az országban. Változóan felhős az ég felettünk, lassan-lassan felszakadozik a felhőzet mindenütt, és talán még lesz részünk ma némi napsütésben is. 25 fokot mutatnak a hőmérők itt Lendva környékén, ugyanennyit mérnek Muraszombatban és Mariborban is. A főváros környékén derült az ég, Jubinában 28 fokot mérnek, Koper környékén 31 fok van, a Kredoricán 12 fokot mértek röviddel ezelőtt. És hogy mire számíthatunk? Hát felszakadozó felhőzetre, hogy említettem, de estétől ismét kialakulhat egy-egy futózápor vagy zivatar, a keleti irányú szél mérsékelt marad. A csúcshőmérsékletek 28 és 34 fok között alakulnak majd. Magyarországon is délutára azért visszatér a napsütés, bár még most is vannak csapadékos tájak az országban, nagy mennyiségben nem kell esőre számítani. 24 fokot mutatnak a hőmérők Lentiben, Szentgotthárdon és Szombathelyen, 23 fok van Zalaegerszegen és Nagykanizsán, a fővárosból 27 fokot jelentettek röviddel ezelőtt, 29 fokra lehet számítani a legmelegebb órákban. Pénteken sok napsütésre, kánikulára van kilátás, a kora reggeli 14-21 fokot követően délutánra 31-37 fok közé melegszik a levegő. A holnapi napon is a délutáni órák második felében nyugaton egy közeledő hidegfront hatására már kialakulhatnak záporok, zivatarok, ezek környezetében feltámad a szél. Ami a hétvégét illeti, szombatra virradó a nyugat-észak-nyugat felől egy hidegfront hozhat záporokat, zivatarokat, majd napközben főként északkeleten és délnyugaton fordulhat elő helyetti, helyenként konvektív csapadék. Feltámad, többfelé megerősödik a nyugat-észak-nyugatira forduló szél. Reggel 17-23, délután 26-35 fok várható. Vasárnap délután este egy újabb hidegfront érkezhet észak-nyugat felől, emiatt a napos gomoly felhős idő mellett szorványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A fokozódó kánikula hatására ismét a melegfrontra fokozottan érzékenyek tünetei erősödhetnek. Jelentkezhet fejfájás, migrén, fáradékonyság vagy dekoncentráltság. A napos időszak jó hatása van a hangulatra, érdemes némi időt a szabadban tölteni, most nem olyan tikkasztó a forróság. Azért a csapadék nyomán helyenként fülletté válik a levegő, úgyhogy nehéz légzés, légszomjelő fordulhat, rosszabbodhat az asztmások állapota is, vigyázzanak magukra.

0: közlekedési hírek.
1: Többfelé eső, tövvizes utakkal találkozhatnak az útrakelők. Teljes útlezárás van érvényben mindkét irányban, Portorosban a központi strand közelében egy baleset miatt. Aztán torlódik a forgalom a Steyr autópályán a Celjei kelet csomópont és a Pletovárja alagút között Maribor irányába, illetve Szlovenska Bistrica déli csomópont és a Golorebro alagút között Ljubljana felé. A tengermelléki autópályán egyébként, vagy autópályán, igen, a tengermelléki irányába több helyütt is akadályozott a forgalom, torlódnak a kocsik, úgyhogy legyenek türelmesek. Itt vidékünkön nagyobb fennakadásokról nem jelentettek, radarra pedig Lendva környékén számíthatunk. Jó utat mindenkinek! Négy perccel múlt el egy óra, friss információkat hallották így csütörtök délután. Ha tehetik, rádiózzanak velünk a folytatásban is, hogy mi mindennel jelentkezünk, 1:45 után kicsivel elmondjuk.

Kedves hallgatóink! Népzenei adásunkban ezen a héten az erdélyi mezőség muzsikája és kimeríthetetlen gazdagságú népdalai szólnak az Eszterlánd zenekar előadásában. Tartsanak velünk csütörtökön este 17:30-tól.

0: Freddy felvétele után a további tartalomról szólunk, ebben az órában sok-sok zenét hallgatunk, majd 2-kor hírek jönnek, aztán pedig apró hirdetések. 2:30 után egy 1/4 órában lehet majd hirdetni, aztán 1/2 óra zenével felkészülünk a 3-kor kezdődő terepjáróra. Ebben 4 összeállítás lesz majd. Megszakították a Lendvakösségi Tanács tegnapi ülését, a részleteket Cigán Szilvia ismerteti. Aztán tegnap délután ülésezett Csalóci Község tanácsa. Az ülésen többek közt tárgyalták a község 2026-os költségvetés módosítását, a kommunális hulladékgyűjtési díjak meghatározását, valamint szó volt a községi kitüntetések odaítéléséről is, bővebben Horváth Dávid számol be a dolgokról. A héten a magyar néptánc világával ismerkednek a Lendva környéki iskolások a Bánfi központban. A néptánc tábort ezúttal is az 1-től 3. osztályosok részére szervezte meg a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. A táborról Szőke Krisztina készít riportot. Aztán ma délelőtt fogadta a szlovén másodosztály bajnokát az első minőségi osztályba feljutó NAFTA U15 és U17-es csapatát, Magyar János Lendva község polgármestere. A Városházára Göncedit is ellátogatott. Ezek az összeállítások készülnek délután 3 órára. Mindezzel várjuk Önöket a terep. Járóban. Aztán zenék a folytatásban, köztük majd a 7 zeneszámát is meghallgatjuk, így érkezünk el 4 órához. 4-kor jönnek a hírek, 4:45 után a visszapillantóban egy 10 évvel ezelőtti eseményt idézünk majd fel, 5-kor is mondunk híreket rövidebben, 6 órakor pedig kicsit bővebben a napi krónikában meghallgathatják a mai nap legfontosabb történéseit. Csütörtök van, úgyhogy lesz majd népzenei összeállítás is a krónika után, 7 óra előtt pedig egy picivel búcsúzunk, akkor majd mondjuk a további tartalmat. Ennyi részünkről. Remélem mindenki megtalálja a kedvére valót, jó rádiózást.
1: MMR. A zene összeköt.

Július 16-a van, az ünneplőket köszöntjük. Walter névnap van, Magermán eredetű a férfi név, jelentése uralkodó, tevékeny, nép vagy sereg. A szlovénban Mária névnap van, ez egy bibliai eredetű női név. Eredeti héber formája Miriam volt, ez a görög és a latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott, írják. Kedves Walterek, Máriák és kedves egyéb ünneplők, nagyon szép napot kívánunk önöknek. Ahogy szép napot kívánunk minden egyes hallgatónak természetesen. Maradjanak a folytatásban is velünk. 9 perccel múlt el 1:30, nem sokára lesz egy friss zenei ajánlatunk, 2-kor pedig jövünk a friss hírekkel.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi Tünde vagyok, és ezúttal hoztam Samber újdonságát, aki mankót nyújt a testképzavarral küzdőknek. Itt az alternatív indie zene csillaga, Samber új My Body Isn't Ready című slágere. A nyers, mélyen személyes és hétköznapi problémákat kielemző megjelenésben Samber tökéletesen mutatja be, hogyan képes a sebezhető, intim élményeit erőteljes történetmesélésé formálni. A dalban a Grammy jelölt előadó eddigi legbátrabb arcát mutatja meg úgy, hogy közben egy generációt érintő problémáról is nyíltan beszél. Ezt a dalt a testképemmel kapcsolatos problémákról írtam, amivel egész életemben küzdöttem. Úgy éreztem, mikor felnőttem, máshogy néztem ki, mint a többi gyerek az iskolában, és mindig is vágytam egy olyan dalra, ami erről beszél. Szóval megírtam, elsősorban azért, hogy kifejezzem magam, de azért is, hogy legyen egy támasz azoknak, akik hasonló gondokkal néznek szembe. Akarom, hogy tudják, nincsenek egyedül. Én magam is nagyon szeretem ezt az üzenetet. Árulta el Samber. A kiadványhoz társuló videóklip hűen tükrézi egyébként a felvétel mondani valóját, igazi filmes köntösbe burkolva. A My Body Isn't Ready élőben még nagyobbat üt majd. A rajongók biztosan hallhatják idén-nyáron, például Budapesten a Sziget Fesztiválon, hiszen Samber lesz a keddi nap fő attrakciója augusztus 11-én. Most pedig nálunk jön Samber, és az új dal a My Body Isn't Ready.

0: Friss. Zenei újdonságok. Reklám.
1: Most megéri betérni a Színszénlendvai üzletébe. Hatalmas leárazás várja a vásárlókat. Gyermekruhák, kiegészítők és lakásdekorációs termékek már 99 centtől. Válogasson kedvező áron. Színszély, ahol most még többet ér a vásárlás.
2: Képzeld el magad egy szürke réten, szürke erdő mélyén, a szürke minden, szürke fák alatt, szürke nap halad, szürke fénye belevész a ködbe, szürke mókusok, szürke fákon, szürke fecskék ülnek, szürke ágon, csőrükben ragadt, szürke bogarak,

0: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Janez Ziegler-Kral miniszter szerint a mezőgazdasági minisztérium alapos elemzést végez a költségvetésről. Emellett az előző vezetés működésének igazságügyi felülvizsgálatát is elvégezzük, jelentette be. Ezzel egyidejűleg erősítik az európai szintű tevékenységeket és a párbeszédet az érdekelt felekkel, és arra törekszenek, hogy gyorsabb segítséget nyújthassanak az gazdálkodóknak a károk után. A 500 000 euró helyett 62 000 euró áll rendelkezésre a szőlőtermesztési ágazat számára, mondta. Hozzátette, hogy az első megállapítások szerint az idei évre a szőlőtermesztésre tervezett forrásokat januárban egy 2025-től kezdődő intézkedésre költötték el, és hogy vannak arra utaló jelek, hogy ez törvénysértő módon történt. Ziegler-Kral elmondta, hogy az adás átvételi jegyzőkönyvet még nem írták alá, mivel a megadott információk nagyon hiányosak. Az SZTA értesülései szerint a Janez Jánsa kormányfő vezette koalíció pénteken a Krány melletti Bördön ülésezik. Az első koalíciós csúcs találkozó középpontjában az év végéig szóló normatív munkaprogram lesz. Ezért várható, hogy a miniszterek és a képviselők elsősorban az őszi időszakot meghatározó projekteket tekintik át. Költségvetés felülvizsgálat is várható, amelynek megtervezéséhez a kormány ezen a héten teszi az első lépéseket. Andrej Sircel pénzügyminiszter elmondta, hogy a kormány elemzi és kiegészíti az egyes minisztériumok kiadásaira vonatkozó adatokat. Az ülésen a részletes számításokat és előrejelzéseket mutatják be, amelyek az idei állami költségvetés felülvizsgálatának alapját képezik. A koalíciós partnerek a koalíciós megállapodásból származó néhány további kötelezettségvállalást is felveznek az őszi prioritási listára. Tüntetések zajlottak Kijevben és más ukrán városokban ma reggeltől Mihajlo Fedorov védelmi miniszter támogatására, miután Fedorov előző este bejelentette lemondását a Volodymyr Zelenszkij elnök által kezdeményezett kormányváltással összefüggésben. Hasonló tiltakozások legutóbb tavaly július 22-én robbantak ki, miután Volodymyr Zelenszkij aláírt egy törvényt a két kulcsfontosságú korrupció ellenes ügynökség tevékenységére. Korlátozására, lehetővé téve, hogy a kormány beavatkozhasson a nagy horderejű ügyekbe. A tüntetések akkor Zelenszkij teljes meghátrálásához és a két ügynökség jogköreinek megerősítéséhez vezettek. Benyújtotta lemondását tegnap az ukrán légierő helyettes parancsnoka Pavlo Jelizárov is, döntését közvetlenül a miniszter elbocsátásához kötve, és azt mondta, hogy Mihajlo Fedorov elbocsátása súlyos csapást jelent az ország védelmi képességére. Sport. Holnaptól kezdetét veszi az első fociliga bajnoksága. Az új idény nyitó mérkőzését Lendvár rendezik a Nafta és a Koper csapata között. A lendvai sportparkban 18 órakor kezdődik az összecsapás, jegyeket pedig már mától lehet vásárolni kedvezményes áron.
1: Időjárás.
0: Délután részben derült időre kell számítani. A hegyvidéken még előfordulhatnak záporok, zivatarok, és megélénkül a keleti irányú szél. A hőmérséklet csúcsértéke 29 és 32 fok között alakul. Az Adrián 34 fok várható.
2: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Celjeuszhod és Pletovári között Maribor irányában, valamint Szlovenska Bistrica Jug és Golorebra között a főváros felé. Akadozik a tenger melléki stráda forgalma is Posztojna előtt Koper felé, valamint Senozsecse és Posztojna között a főváros felé.

0: Megunta? Nem fér el a lakásában? Vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en!
1: Negyed három a pontos idő, apró hirdetések a folytatásban, ha önök is úgy gondolják, a délelőttiek már fent vannak a rádió honlapján, de mondom őket. Vásárolnának kovácsolt vas kerti padot vagy asztalt két székkel. A telefonszám 003630 620 8579-es. Zala megyében eladó TZ4K traktorra és Rába kis traktorra való gyári keréksúlyok, valamint sörös dobozból készült napkollektor hőfokszabályzóval és ventilátorral. A telefonszám 003630 23 23713-as. Vásárolnának régi motorokat és autókat. A telefonszám 003630 553 7766-os. Zalalövőről ingyen elvihető kis cica. A telefonszám 003630 45 42 776-os. Szent Margit falván a falu központjában 942 négyzetméteres beépíthető terület eladó. Telefonszám 30-as magyar mobil, 31 47 158-as. És végül, de nem utolsó sorban Alko önjáró fűnyíró, fű összeszedő eladó, valamint 40 literes, egyfázisú kompresszor teljes felszereléssel. A telefonszám 003630 897 5384-es. Ahogy említettem, ezek már fent vannak a rádió honlapján, ott megtalálják őket. Lakossági hirdetéseket pedig továbbra is várunk. Telefonszámaink 575 17 18 és 575 17 19-es.

0: Telefonálót köszöntök, haló!
1: Jó, kívánok!
0: Üdvözlöm, tessék!
1: Hirdetni szeretnék.
0: Igen, rendben.
1: Csigaelő futókacsák eladók.
0: Csiga...
1: Lenti kápolnán.
0: Evő futókacsák. Lenti kápolnán. Igen.
1: 30-as.
0: Igen.
1: 530.
0: 530.
1: 20-44.
0: 20-44-es, rendben, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, szép napot.
0: Önnek is viszont hallásra. Van még egy telefonálónk, haló?
2: Haló, Timiké, Magdi vagyok Lentiből. Én szeretnék Suzuki Ignishez baloldali napellenzőt vásárolni valakinek, ha lenne bontott.
0: Suzuki Ignishez baloldali
2: napellenző.
0: Jó.
2: Igen, és még szeretnék vásárolni házi galambot levesnek, egy vagy kettő darabot, vagy hármat is, ha valakinek lenne.
0: Jó, házi galambot, egy-két-három darabot levesnek.
2: Igen, köszönöm szépen, telefonszám 30-as.
0: Igen.
2: 33.
0: 33.
2: 44.
0: Igen.
2: 699.
0: 699, köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is, minden jót, Timikém, viszont
0: minden jót, viszalásra.

0: Halló, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Simpson robogót vásárolnék, ha volna valakinek eladó.
0: Simpson robogót vásárolna, jól van.
1: Az ajánlatot a 02.
0: Igen.
1: 544.
0: 544.
1: 1184-es telefonszámra kérem.
0: 1184, rendben, meg is vagyunk. Köszönöm szépen.
1: Én köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.
0: Viszont hallásra. Én

0: Halló, halló, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, hirdetni szeretnék.
0: Tessék!
1: Műanyag szüretelő kádak lennének eladók, 150, 350 és 400 literes.
0: Igen.
1: Suzuki Vitarára 4 darab nyári gumi eladó.
0: Suzuki Vitara, 4 darab nyári gumi, igen.
1: Aztán három fázisú villanymotor, 2 kW, 1004-es fordulattal.
0: 2 kW.
1: Körfülés tengely, kompletten.
0: Elnézést, le kell írnom egy picit lassabban, 1400-as fordulattal. Igen.
1: Körfülés tengely, kompletten eladó.
0: Körfülés tengely, kompletten eladó. Jó.
1: És telefonszám, igen. 30-as.
0: 30.
1: 321.
0: Igen.
1: 86.
0: Igen.
1: 53.
0: 53. Hol van mindez?
1: Lenti.
0: Jól van. Rendben.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm. Minden jót, viszont hallásra.

0: észre baloldali napellenzőt és egy-két vagy akár három galambot levesnek. A telefonszám 0036303344699-es. Vásárolnának egy Simpson robogót, ha van valakinek és megválna tőle, hívhatja a következő telefonszámot 02-544-1184-es. És lentiben eladók, műanyag szüretelőkádak, 150, 350 és 400 literesek. Van Suzuki Vitarára 4 darab nyári gumi, egy háromfázisú villanymotor 2 kW-os 1400-as fordulatú és egy körfűrésztengely kompletten. A telefonszám 00-3630-321-8653-as. Ezek érkeztek. Köszönjük szépen, hogy ezúttal is nálunk hirdettek. Maradjanak a folytatásban is, jönnek a zenék. Mindjárt 14:30 lesz, kellemes délutánt.
1: MMR.

0: Olai Bolya felvétele szólt az imént, 3:43 a pontos idő, negyed órányi zene után majd egy 20 percnyi terepjárót kínálunk Önöknek, mégpedig a következő témákban: megszakították a Lendva községi tanács tegnapi ülését, aztán tegnap délután ülésezett Sálóci község tanácsa is, az egyikről Cigán Szilvia, a másikról Horváth Dávid számol majd be. Szöke Krisztina néptánc táborban járt a gyerekeknél, ennek az összefoglalóját is meghallgathatják, illetve a sport berkeibe is egy picit elmegyünk majd. Ma délelőtt fogadta a szlovén másodosztály bajnokát, az első minőségi osztályba feljutó NAFTA U15 és U17-es csapatát Magyar János polgármester. Göncedit is ellátogatott a városházára. Ezek a témák tehát előjáróban, részletek 3 óra után, számítunk figyelmükre.
1: Kedves hallgatóink! Népzenei adásunkban ezen a héten az erdélyi mezőség muzsikája és kimeríthetetlen gazdagságú népdalai szólnak, az Eszterlánd zenekar előadásában. Tartsanak velünk csütörtökön este 6:30-tól.

0: Reklám.
1: Forró a nyár. Irány a Lendvai termálfürdő. Használja ki nyári akcióinkat. Hétfőnként és csütörtökönként a nyugdíjasokat 1+1 belépő várja. Pénteken a gyermekek ingyen fürdőzhetnek, ha két felnőtt kíséri őket. A kikapcsolódás estére sem ér véget. Szerdánként csillagfényes diszkó, csütörtökönként etnoestek a Taverna étterem teraszán. Élmények, pihenés és nyári hangulat. Mindez a Lendvai termálfürdőben. További információ termekkötőjel lendava.cz.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a Terepjáró hallgatóit! 8 napi rendi pont megvitatása és a szükséges határozatok elfogadása várt Lendva község tanácsára a testület 22. soros ülésén. A választásokról, kinevezésekről és egyéb személyzeti kérdésekről szóló napi rendi pontnál azonban elakadt a tanácskozás. Több tanácstag kivonult az ülésteremből, ezért Magyar János polgármester a határozatképtelenség miatt félbeszakította az ülést. Ezt követően már csak az elvégzett tevékenységekről és a folyamatban lévő beruházásokról szóló tájékoztató hangzott el. Cigán Szilvia beszámolója.
2: Lendva község tanácsának 19 tagja közül 12-en jelentek meg a testület 22. soros ülésén, azonban a 8 napirendi pontból csak a fele került terítékre, illetve a napirend elfogadásán túl mindössze 3 ügyben született döntés. A tanácstagok elfogadták a 2026-os önkormányzati választások költségeinek részbeni megtérítéséről szóló határozatot, amely a választási teendőket szervező pártokat illeti meg. A törvény értelmében a választásokat követően benyújtott igény alapján a pártok a tanácstag jelöltekre leadott minden egyes szavazat után 33 cent, a polgármester jelöltre leadott szavazatok után pedig 12 cent támogatásra jogosultak. A tanács ezt követően jóvá hagyta az önkormányzat tárgyi vagyonára vonatkozó terv módosítását, amely 2 mezőgazdasági terület és 1 építési telek megvásárlására, valamint 2 építési telek és 1 épület értékesítésére vonatkozik. A jelenlevők ezután tájékoztatást kaptak a Muravidéki átfogó regionális közlekedési stratégia elkészítésének legfontosabb kiinduló pontjairól. Az 5. napirendi pont 4 alpontban a választási és személyzeti kérdéseket tárgyalta. A mandátumvizsgáló választási és kinevezési bizottság az általános, a magyar nemzetiségi és a roma közösségi választási bizottságokba érkezett valamennyi jelölést elfogadásra javasolta. A 3 bizottság névsorának ismertetését követően vita bontakozott ki. Helena Antolinti Baut tanácstag meglepetésének adott hangot amiatt, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően ezúttal nem hívták fel jelölt állításra közéleti szereplőket, a politikai pártokat, a helyi közösségeket, az egyesületeket és más szervezeteket. Elmondta, hogy ugyan nem követi naponta a község honlapját, de amikor megnézte, ott sem találta a jelölt állításra vonatkozó felhívást. Natasha Horváth egyetértett vele, és hozzátette, hogy a Roma Közösségi Választási Bizottságba ugyanabból a családból 2 szemét is jelöltek, ami véleménye szerint aggályos. Alen Dominics már a vita során jelezte, hogy egyetért az elhangzott kifogásokkal, s a határozatot nem hajlandó megszavazni. Magyar János polgármester hangsúlyozta, hogy a felhívás a község honlapján mindenki számára elérhető volt. A rövid szóváltást követően szünetet rendeltek el, majd a ki- és bejárkálás végén 3 tanácstag elhagyta az üléstermet. A 9 jelenlevő tanácstag már nem biztosította a testület határozat képességét. A személyzeti kérdésekről, vagyis a választási bizottságok tagjainak kinevezéséről, valamint a következő napirendi pontban szereplő, a 2. számú lendvai kétnyelvű általános iskola igazgatójelöltjének és a Muravidéki Szociális Ügyi Központ lendvai egysége igazgatóhelyettes jelöltjének támogatásáról várhatóan levelező ülésen döntenek. A 22. soros ülés az elvégzett és a folyamatban lévő beruházásokról, valamint a várható eseményekről szóló polgármesteri tájékoztatóval zárult.
1: Tegnap délután ülésezett Sálovci község tanácsa. Az ülésen többek közt tárgyalták a község 2026-os költségvetés módosítását, a kommunális hulladékgyűjtési díjak meghatározását, valamint a községi kitüntetések odaítélését. A részletekről Horváth Dávid számol be.
3: A napirend elfogadása előtt Orbán Dusán tanácstag javaslatot tett arra, hogy a községi tanács soron következő ülésén tárgyaljanak a nemzetiségi hivatal beszámolójáról, a nemzeti közösségek finanszírozásáról. A folytatásban aztán az idei községi költségvetés módosítása került terítékre. Hogy miért volt erre szükség, arról Iztok Fártek polgármester így nyilatkozott.
4: A költségvetés módosításnak két fő oka volt. Két olyan pályázatunk is sikeres volt, amelyek megvalósításához szükségessé vált a költségvetés kiigazítása. Az egyik a Mali-Salovci-Roma település részkommunális infrastruktúrájának rendezése, a másik pedig a Dolenci sportközpont fejlesztése. Ezek voltak a költségvetés módosításának legfontosabb indokai. Mivel már elkészítettük a költségvetés módosítást, egyúttal kivettünk belőle két olyan projektet is, amelyeket idén pályázati támogatásra nyújtottunk be, de nem kaptak támogatást. Ezek a Domonkosvára tervezett Kiskerka tematikus part, valamint a Feri Lánscsek porta projektje. Mindkét beruházás megvalósítását a következő évre halasztottuk. Így az egyik oldalon csökkentettük, a másikon pedig növeltük a költségvetés előirányzatait. Ennek eredményeként a község idei költségvetése jelenleg mintegy 4 millió eurót tesz ki.
3: A Mali-Salovci-Roma település részkommunális infrastruktúrájának fejlesztését célzó projekt értéke közel 100 ezer euró, amelyhez a község közel 65 ezer euró állami támogatáshoz jutott. A Dolenci sportpálya felújításának becsült költsége csak nem 106 ezer euró, amelyhez várhatóan 50 ezer euró állami társfinanszírozás érkezik. A költségvetés módosítás kapcsán Orbán tanácstag nehezményezte, hogy a beruházások az utóbbi időben a község csak bizonyos falvaira összpontosulnak, míg más falvakban nem történik nagyobb beruházás. A tanácstagok egyhangulag támogatták a költségvetés módosítását. A folytatásban a domonkosvai és Salovci óvodák jövő tanévre tervezett csoport kialakítása, illetve az ehhez kapcsolódó munkahelyek rendszerezéséről tárgyaltak. Domonkosván szeptembertől egy homogén csoportban 4 óvodás látogatja az intézményt, akikre 2 óvónő és félállásban egy óvónő segéd vigyáz majd. Salovcin 2 csoport indul, összesen 25 gyerekkel. A domonkosvai óvoda kérdésében 5 tanácstag jóváhagyást adott. Orbán és Gubics tanácstagok viszont tartózkodtak, mondván a gyerekek és az óvónők száma aránytalan. A Salovci óvoda kapcsán 6 támogató szavazat mellett Orbán ismét tartózkodott. A községi tanács jóváhagyta a kommunális hulladék gyűjtésének új díjait is. Az áremelés alapját a szolgáltató, a Zaubermeier Kommunala vállalat által elkészített 2026-os költségszámítás képezi, amelyben a szolgáltató az áremelést elsősorban a bérköltségek és az energiaárak növekedésével magyarázza. A kommunális hulladék gyűjtésének egységára valamivel több mint 1%-kal emelkedik, míg a biohulladék elszállításának díja változatlan marad. 5 tanácstag mellette, Orbán és Gubics tanácstagok viszont ellene szavaztak. Az ülés végén a tanács döntött a községi kitüntetések odaítéléséről is. Az idei községi ünnepen, amelyre augusztus 8-án kerül majd sor, községi kitüntetésben részesül a megalakulásának 80. évfordulóját ünneplő Salovci Méhész Egyesület, amely javaslatot a tanácstagok egyhangulag támogatták.
1: A NAFTA U15-ös és U17-es csapatot, valamint a felnőtt együttes játékosait és a klub képviselőket fogadta ma délelőtt a Városházán Lendva község polgármestere. Az eseményen Göncedit is jelen volt.
2: Magyar János a Városháza dísztermében beszélte a lendvai labdarúgás legfontosabb emlékeiről és az idei évről, amikor a NAFTA 2 korosztályos csapata bajnoki címet szerzett a másodosztályban, és az új idényben a felnőtt csapattal karöltve az első ligában kezdi a pontvadászatot.
5: Köszönetet mondani Lendva község és a drukkerok nevében azért, amit tettek eredményként. Lendva község és Lendva drukkerei mellettetek állunk, mindig is így fogunk lenni, és köszönet minden fáradozásért abba az irányba, hogy eredményeket, jó eredményeket hoztok. Ez a klub 123 éves, és büszkék lehettek arra, hogy ebbe a klubba vagytok ti, és büszkék lehettek főleg még arra, hogy az első ligából jöttetek be.
2: A polgármester jó szavakkal és ajándékkal köszönte meg a csapatok elmúlt időszakban nyújtott kiemelkedő teljesítményét, és beszélt a sport infrastruktúra fejlesztésekről is, melyek kulcsfontosságúak a versenysport, de a tömegsport támogatása szempontjából is. A megfelelő létesítmények hozzárulnak a felzárkóztatáshoz és a nemzetközi sportesemények sikeres megrendezéséhez, hangoztatta a polgármester. Salói István sportigazgató az eddigi támogatást is megköszönte.
6: Mi szeretnénk megköszönni a város támogatását abban, hogy hosszú évek után megvalósult a pályafelújítása, ami számunkra nagyon fontos, mert egy futballistának mindig a pálya a legfontosabb, hogy az rendben legyen. Nagy célokkal vágtunk neki tavalyi évben, és szerettünk volna hosszú távon komoly célokért harcolni. Sajnos időközben a gazdasági hátterünk egy kicsit megváltozott, ezért most azon kell dolgoznunk, hogy stabilizáljuk a hátteret, hogy minél jobb eredményeket tudjunk elérni. Ez egy kritikus év lesz számunkra, amiben türelem kell mindenki részéről, mind a klub és az alkalmazottak, mind a község és a szurkolóink részéről. Ugye a futballban tudjuk, ez a legkevesebb, a türelem, de ez nagyon fontos lesz a következő évben, és amit szeretnék kérni abban a polgármester úrtól, hogy segítsen nekünk abban, hogy az itt lévő nagyobb cégekkel felvenni a kapcsolatot, és egy kicsit a csapat mögé állítani. Szeretnénk, hogyha ez a klub a közösségnek a része lenne, a legfontosabb helyszíne, ahol mindenki büszke a saját csapatára, mert a futball a legjobb közösségépítő. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha jövőben is együtt dolgozunk, és ezért a célért, akkor ezt az évet ha túléljük, mindenféle szempontból, akkor a lendvai labdarúgás visszakerül a méltó helyére. Úgyhogy büszkék vagyunk, hogy egy ilyen múltú klubban dolgozhatunk. Mi szeretnénk ezt a bizalmat meghálálni jó játékkal, és bízom benne, hogy az utánpótlásból minél többen fognak futballozni Lendva községben, és a lendvai gyerekeknek meg tudjuk teremteni azt a lehetőséget, hogy a tehetségük révén megvalósíthassák az álmaikat.
2: Tim Horvátics a NAFTA két korosztályos csapatának nevében rádiónknak nyilatkozva megköszönte a polgármester meghívását. Szerinte jó volt hallani Magyar János részéről, a bennmaradásért küzdelem jelentőségéről, a városvezetés sportfejlesztési terveiről, a segítségnyújtásról.
7: Rád mi se zahvalil županu, pa nas je povabil, nam predstavil načrte za naslednje leto in predstavil, da želi, da klub ostane v prvi ligi, se za to bori. Prav tako pa nam omogoča pogoje, da bi to tudi uspelo.
2: Hermann István korosztályos edző szerint.
8: Nagyon megtisztelő az, hogy a polgármester úr fogadott bennünket, és ennyire a lendvai önkormányzat a szívén viseli a klubnak a sorsát, illetve az együttműködést egyre jobban szeretnék említeni.
2: Dragoner Áron a felnőtt csapat nevében szólalt fel. Elmondta, hálásak az eddigi támogatásért, és bíznak benne, hogy Lendva község továbbra is a klub mellett áll. A csapat pedig 100%-ban oda teszi magát, hogy sikerüljön az első ligában maradás.
1: Játékos tánc, táncos játék. Ezzel a címmel a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet idén is megszervezte a néptánctábort, amelybe ezúttal is általános iskolásokat vártak. A két tucatnyi gyermek ügyesen ropja a táncot, énekel, verbunkozik vagy éppen csújogat. Mindezt ugyanis megtanulták a napközis táborban, amelynek a Lendvai Bánfi Központ ad otthont. A néptánctábor, amelyről Szőke Krisztina riportját hallják, holnap délután ér véget. 15 órakor a táborozók bemutatják, mit tanultak 5 nap alatt.

0: 25 fővel indultunk a táborban, sajnos a fiúk aránya kicsit alacsony, 6 fiúval kezdtük, a többiek lányok, de ez igazából itt sem okozott problémát. Az idei évben kicsit léptünk a távolságban, elmentünk a keleti Kárpátok tövéhez, a Felcsiki medencébe, Csíkszentdomokos és környékének a táncaival, felcsiki táncokkal ismerkedtek a gyerekek. Azért tartottam fontosnak, hogy egy kicsit váltsunk, ne csak itt a helyi dolgokat ismerjék meg, hogy megnézzük, mi a különbség, mik az azonosságok, tehát az 1000 kilométeres távolság ellenére is vannak azonosságok, közös dolgok, egyforma tulajdonságok, amik akár a helyi, akár a felcsiki táncokat jellemzik, hogy ezeket néztük meg, ezeket vizsgáltuk meg, ezekből tanultunk táncokat.
1: Mondta Tóth István, a Nagykanizsai Zala-Gyöngye művészeti műhely vezetője, koreográfus.
0: A segítőm az idei évben is szokás szerint Szakos Lila, és élő zenére is tudnak a gyerekek gyakorolni. A mai nap is itt van velünk Péter, és akkor ő fog nekünk egy kicsit élőben muzsikálni, hogy ezt is megtapasztalják a gyerekek, hogy milyen élő zenére, nem csak gépzenére táncolni.

0: A tábor résztvevői is örömmel meséltek arról, hogy mit is csinálnak a táborban, miket táncolnak.
1: Hát nekem nagyon tetszenek a táncok, nekem a gólyatánc tetszik legjobban, nagyon jó ez, ahogy táncolunk, és nagyon jól érzem magamat.
2: Nektek melyik tánc a kedvencetek?
3: Gólya, mert ottan a fiúk a lányokat forgatják, még mert járunk előre, meg hátra.
4: Nekem azért tetszik a gólyatánc, mert nagyon könnyű.
1: Nekem az, amikor így forgatjuk, hogy előre átra, és így, hogy így megfordulunk, ez nekem nagyon tetszett.
5: Nekem egy olyan tánc tetszik, aminek az a címe, hogy valami hat telte kicsike. Ezt úgy kell táncolni, hogy a fiú és a lány így egymást nézi, és akkor így csinálják, mintha szídnák egymást, mintha azt mutatnák, hogy nem szabad, és akkor tapsolnak, és így bekarolnak, és akkor elkezdenek így körbeforogni.
0: Megtudtuk azt is, hogy...
6: Fellépés lesz pénteken. Gyakoroltunk most.
5: Hát van az öregember, van az ördög,
7: a gólyok,
5: és csúlyogunk.
2: Hogy kell azt?
5: Így a lányok hangosan énekelnek, a fiúk pedig így körben táncolnak.
2: Okay. És lányok mit énekeltek?
8: Dobonkosi legények,
9: mind ügyesek szegények,
10: csak az a hiba bennük, félre kacsint a szemük.
0: A csúlyogatás itt ugyan elmaradt, de holnapig az is menni fog már. Arról pedig, hogy még mit csinálnak a gyerekek a néptánctáborban, ezt mesélték.
11: Hát beszélgetünk, akkor közben szüneteket is tartunk, ahol játszunk, meg társalgunk, meg akkor dalszövegeket is tanulunk.
2: Meséltek nekem még egy kicsit arról, hogy milyen egy táncos lány?
11: Szoknyában van, szépen van feltözve. Igen, ki van húzva a háta, meg be van fonva általában a haja.
12: Csipkék vannak a ruháján.
13: A szoknya sokszor zöld, kék vagy piros. Van egy blúz, meg egy
11: szoknya hozzá. Meg akkor van kendő is, meg szokott lenni ilyen kis zsebkendő.
2: Elől mi van megkötve, ezt minek nevezik?
13: Kötény.
2: Milyen cipőben táncolnak a néptáncosok?
13: Magas sákúban.
2: És a fiúk azok miben táncolnak?
14: Csizma.
5: Csizma.
15: Szép ruhába, kalapba, ingbe.
16: Ingbe.
15: Csizmába, nem koszosba, hanem szépbe. Feketébe, szép feketébe, fehér pólóba, nem eszik le semmivel, meg kalapba is, ilyen mellény van rajtuk, ilyen fekete.
16: Igen.
2: Mi a legnehezebb a táncban nektek?
5: Jól lépkedni.
11: Nekem is.
5: Meg hogy nem nézzek le a lábamra, hanem igyenesen.
2: Páros táncokat is táncoltok, ugye ott mire kell figyelni?
15: A másikra. Mert nem mindegy, hogyha az egyik elindul, a másik meg a malra. És úgy elszakadnak, aztán elmondják a fellépést.
13: Meg hogy nem lépünk egymásra.
5: Hogy nem lépünk egymás lábára.
1: És amikor táncolunk, akkor az a fontos, hogy amikor lépünk, akkor hogy egy előn lépjünk a másikkal.
2: Kit fogtok holnap meghívni, hogy megnézze, mi mindent tanultatok?
1: Az anyukánkat, vagy az apukánkat.
13: Nagyszülőket.
15: Papákat, mamákat, unokatestvéreket.
0: Mesélte Lucia, Aida, Izabella, Nives, Nastya, Sofi, Hanna, Liza, Leila, Nastya, Botond és Levente. Tóth István pedig még elmondta.
17: Hát a 4 nap alatt nagyon jót haladtunk, nagyon jól terhelhetők a gyerekek. Igaz, hogy el is fáradtak, de szó nélkül dolgoztak, tanultak. Úgy gondolom, hogy a hagyományőrzés, hagyományápolás szempontjából is fontos, hogy a gyerekek táncoljanak, de szerintem sokkal fontosabb a közösségépítés, az egymásra találás, az együttlét, az együtt táncolás öröme, a férfi-nő kapcsolat megtanulása.
0: Kedves hallgatóink, a csütörtöki terepjáróban Cigán Szilvia, Horváth Dávid, Göncz Edit és Szőke Krisztina összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: édes románc.
1: 5 perccel fél 4 után jönnek a zenék a folytatásban, nem sokára a 7 zeneszámát is meghallgatjuk, a terepjárót pedig este 8 órától tűzzük ismét műsorunkra. Ebben az órában most már a zenéké lesz persze a főszerep, aztán a következő órát 4-kor pontban a hírekkel indítjuk, 4:45 után pedig a visszapillantóban egy 10 évvel ezelőtti eseményt idézünk fel, maradjanak velünk.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. A kormány törvényjavaslatot készített a parlament elé terjesztendő korrupciós bűncselekmények és szervezett bűnözés kezelésére szakosított szervekről, jelentette be a Demokrati Párt a közösségi médiában. Mint írták, a törvényjavaslat biztosítja a tisztviselők korrupciójának kiemelt kezelését és erősíti az ügyészség és a rendőrség közötti együttműködést. A törvénnyel növeljük a szakosított ügyészek számát, biztosítjuk a tisztviselők korrupciójának kiemelt kezelését, erősítjük az ügyészség és a rendőrség közötti együttműködést, bevezetünk egy szakosított bíróságot a legnehezebb ügyekre, valamint növeljük a szakosított ügyészség autonómiáját és hatékonyságát, sorolták. A SZKOK és egy új, a korrupció üldözésére szakosított bíróság létrehozása a koalíciós megállapodásban is szerepel, írta az STA. Védelmi és mentési hivatal a mai napon visszavonta a természeti környezetre jelentett magas tűzveszélyt kiszabó rendeletet a Krány, Szlovenygrádec, Maribor, Ptuj és Muraszombati kirendeltségeihez tartozó településeken. A felügyelőség és a rendőrség megszünteti a szigorúbb megfigyeléseket. Az ország többi részén továbbra is érvényben van a július 8-án kihirdetett természeti környezetre jelentett magas tűzveszély. Az elmúlt napokban különösen az ország északi részén volt nagyon csapadékos az idő, ezért hozott a hatóság ilyen intézkedést. A természeti és egyéb katasztrófák elleni védelmi felügyelőség és a rendőrség továbbra is szigorúbb megfigyelést végez azokon a területeken, ahol továbbra is magas tűzveszélyt jelentenek a természeti környezetre tekintve. Nem mennek nyaralni a képviselők, jövő hétfőn és kedden is két napos rendkívüli ülést tart a Magyar Országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök pedig várhatóan mindkét nap felszólal napirend előtt. Hétfőn a képviselők megvitatják a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javítását célzó törvényjavaslatot benyújtó bizottsági jelentéseket és az összegző módosító indítványt. Az országgyűlés kedden pedig szavaz erről. Kedden tartják több más előterjesztés általános vitáját is, ezek között szerepel a központi költségvetés címrendjének módosítása, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásával összefüggésben, az Agrárkamaráról szóló törvény, a 2026-os költségvetési törvény és egyes államháztartási szabályok módosítása, valamint a veszélyhelyzet megszüntetéséhez kapcsolódó átmeneti szabályok és a járványügyi készültség szabályozásának átalakítása. Sport. A vasárnapi Argentina-Spanyolország világbajnoki döntő csupán a második hivatalos mérkőzés lesz a két él csapat között. Az egyetlen hivatalos találkozóra 1966-ban került sor, amikor Argentina 2-1-re győzött a birminghami Villa Parkban. A vasárnapi mérkőzés lesz az első alkalom, hogy a címvédő és az Európa-bajnok csap össze a világbajnokság döntőjében 21 órai kezdettel. Szombaton Anglia és Franciaország meccsel a bronzéremért.
2: Időjárás.
1: Délután részben derült időre kell számítani. A hegyvidéken még előfordulhatnak záporok, zivatarok, és megélénkül a keleti irányú szél. A hőmérséklet csúcsértéke 29 és 32 fok között alakul, az Adrián 34 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Zima és Pletovárje között Maribor irányában, valamint Szlovenska Bistrica Jug és Golorebra között a főváros felé. Akadozik a tengermelléki stráda forgalma is, Raubar Komanda és Studenec között Koper felé, valamint Senozsecse és Nanasz között a főváros irányában.
0: Ilyen.

0: Visszapillantó. Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.
1: 2016 nyarán a lendvai kétnyelvű középiskola diákjai részt vettek a lipcsei RoboCup robotprogramozási versenyen. A kimagasló eredményt elért diákokat és mentoraikat 2016. július 7-én a lendvai városházán fogadták. Szőke Krisztina összeállítása.
2: Az idei világversenyt, amelyre a diákok tavaly jutottak tovább, a németországi Lipcsében szervezték meg. A RoboCup robotvilágbajnokságon több mint 40 ország fiataljai vettek részt. Összesen valamivel több mint 3000 résztvevő robotjai mérték össze képességeiket, és oldottak meg komplex feladatokat. A csapatok különböző ligákban, azaz kategóriákban versenyeztették robotjaikat. A résztvevők szórakoztató módon mutatták be az általuk programozott robotokat, valamint a világ legfrissebb tudományos és technológiai eredményeit. A lendvai középiskola diákjai tánc kategóriában szálltak versenybe három robotjukkal, amelyel zenés tánc jelenetet mutattak be. A világverseny június 30-a és július 4-e között zajlott. A fiataloknak pedig komplexen kellett bemutatniuk projektjüket, hiszen technikai interjú, két bemutató, nyilvános technikai bemutató, valamint az egyesített, úgynevezett szupercsoportok versenyén is helyt kellett állniuk. És kik alkotják a Heroes nevű csapatot? Simon Vuk, Nate Schenlinger, Simon Lara, Dominika Cserny és Etienne Király, valamennyien a lendvai kétnyelvű középiskola diákjai. Mentoruk pedig Nagy Mirjana, Raduha Mária és Szobocsán Blázs volt. Elsőként a csapat egyik tagját, Simont hallják.
3: Sem Simon Vuk, za to tekmovanje sem skrbel za programiranje robotov in pa sestavo leteh. Torej, idejo za našo točko smo visu...
4: Simon Vuk vagyok. A robotprogramozásért és a robotok összeszereléséért vagyok felelős a csapatban. Robotjaink és táncosaink által elkészített és bemutatott versenyszámhoz az ötletet a környezetünkből merítettük. A táncjelenetünk a szüretről, a hegyről, a szokásokról és a vinárium toronyról szól. A lendvai szüret és a vinárium torony köré fontunk egy kerek robot történetet, amelynek középpontjában a szuperhősünk, a Vinárium Man áll. Gyakorlatilag az egész tanévben készítettük ezt a versenyszámot, a koreográfiát, a forgatókönyvet, összeállítottuk a robotokat, programoztuk őket. Majd a robotokat összhangba kellett hoznunk a zenével és a táncosokkal. Nagyon sok munkát fektettünk bele, nem egyszer késő délutánig, 6-7 óráig dolgoztunk.
3: Večinoma tudi popovdneve, tudi tam do 6-7 ure zvečer.
5: Én Simon Lara vagyok.
2: Milyen szereped volt neked a versenyen és az előkészületekben?
5: Megvartam a kosztumokat a robotoknak és a táncosoknak is, nekem és az osztálytársamnak.
6: Király Etienne vagyok, 16 éves vagyok, és élvezem a robotikát. Ilyen a stratégia működést kellett megszervezni, kicsit programíroztam is, de különben még felszereltük a színpadot, és kimértük a robotoknak a állóhelyeket, és megcsináltuk a prezentációt.
2: Hogyan nézett ki ez a versenyszám, amivel ti bemutatkoztatok, és országos bajnokok lettetek, majd kijutottatok a világversenyre is?
5: Felléptünk a robotokkal, és bemutattuk a Lendvát, ami városunkat, és az új tornyot, a vináriumot, amelyiken a vináriumen is lakik, amelyik a fő robot volt.
2: Mert egyébként három robot vett részt a versenyszámban.
5: Igen. Volt három robotunk, egy volt a fő robot, a vináriumen, és volt kettő traktorunk is. Egy traktor a szőlőt benyomta a puttába, másik pedig hozta a pohárokat az új borral és mosttal.
2: Mi okozott legtöbb fejtörést az előkészületekben és akkor a bemutatón is?
6: Hát az előkészületeken a LED lámpák, a Arduino program, de a fellépés előtt pedig a Vinárium toronynak a LED lámpája működése, szóval a Vinárium toronynak a LED lámpáik zenére dolgoznak, és 2-3 perc mielőtt fel kellett lépni, csendben hagyott minket, és ezt okozott a legtöbb problémát.
2: Nagy volt az izgalom az országos versenyen, illetve a világversenyen is, mert itt nagyon nagy volt a tét.
5: Igen, nagy volt az izgalom, hiszen nem tudtuk, mit várjunk, mit csinálunk abban a pillanatban, ha valami nem menne jól, vagy pedig valami rossz történne, de minden jó volt, és élveztek a versenyeket.
2: És neked akadt még egy kis plusz feladatod is a verseny előtt?
5: Igen, LED lámpák fel voltak ragasztva az ilyen májcámra, de a fellépés előtt leragadtak, és éjjel is vartam a LED lámpákat a májcámra.
7: Ja sam Dominika Černiva, iskujem tretjeletnik dvojezične srednje šole Lendava, smjer strojni tehnik.
1: Dominika Černi vagyok, a gépésztechnikum harmadikosa. Jó magam igyekeztem a csapatot a legjobb tudásom szerint irányítani. Egyébként pedig a táncban vettem részt, a koreográfia elkészítésében, a zene kiválasztásában. A csapaton belül nem volt nézeteltérés, hiszen én mindenkinek nyíltan elmondom, ha valami nem jó, és ebből legalábbis eddig még nem adódott gond köztünk. Számomra az volt a legnagyobb kihívás, amikor a szupercsoportok versenyeztek, és itt Mexikóval és Izraellel kerültünk egy csapatba. Angolul kommunikáltunk egymással, és 10 órán belül kellett megterveznünk a közös versenyszámunkat, programoznunk a robotokat, átöltöztetnünk őket, új forgatókönyvet, koreográfiát kitalálni. Ami pedig a robottal együtt történő táncot illeti. Lárával azután dolgoztuk ki a koreográfiánkat, amikor már elkészült a robot mozgása. A robot tehát programozva volt már, láttuk, hogy merre mozog, és így már olyan koreográfiát állítottunk össze, amely minél egyszerűbb volt nekünk.
8: Strojnega technika.
9: Nate Schendlinger vagyok, harmadikos a gépésztechnikumi programon. A csapatban én voltam a felelős azért, hogy a LED lámpák jól működjenek. Nekem is az jelentette a legnagyobb kihívást, hogy a mexikóiakkal és izraeliekkel együttműködtünk, hiszen idegen nyelven kommunikáltunk, és ez nekik még egy kicsit nagyobb gondot okozott, mint nekünk. A 7 fiatal közül ugyanis csak 3-4 beszélt angolul, így nagyon nehezen kommunikáltunk egymással. Mi ugyan azt mondtuk, hogy a Super Team versenyben bármelyik olyan országgal szívesen versenyzünk, amelynek jó ötlete van, de a mi formációnkban az volt a baj, hogy túl sok időt fecséreltek el azzal, hogy azon veszekedtek, mit évők legyünk, így kevés időnk maradt a munkára.
8: Kérdőm, hogy full dobra ideja za predstavita. No, oni su se žal prepirali predolgo in pol vedno manj časa smo imeli.
2: A bajnoki cím, illetve a világversenyre való kijutás mind az iskolaigazgatót, mind a mentorokat büszkeséggel tölti el. Raduha Mária, gyakorlati oktató, mentor.
10: To je zamien za celotno šolo, kod za ekipo je to bilo posebno doživetje. Izmenjali smo si ogromno iskušenje.
9: Számomra és az iskola a csapat számára is különleges élmény volt. Megtisztelő volt, hogy közreműködtünk a világ legjobb csapataival. Tapasztalatot cseréltünk, kapcsolatokat alakítottunk ki a más országokból érkező mentorokkal, iskolákkal. Felvettük a kapcsolatot a horvát iskolákkal is, amelyekkel abban állapodtunk meg, hogy együttműködünk majd. Ez sokat jelent nekünk, hiszen a horvát iskolákban szervezett képzéseken szerzett tapasztalatokkal, közös tudással egészítjük ki majd a versenyszámot, amelyel Japánba indulunk a világversenyre.
10: Se pravi za skupnim znanjem bomo dopolnili tudi našo naslednjo točko, katera nas čaka na svetovnem prvenstvu na Japonskem.
2: A lendvai csapat az idei világversenyen 20. helyezett lett. Amint a fiatalok mondták, a robot világkupán bemutatták saját vidéküket, megismerték, milyen újdonságok vannak a robotika terén. Sokat szerepeltek, csoportban dolgoztak, pozitív stressz alatt voltak, és megbizonyosodtak arról, hogy fel tudják venni a versenyt azokkal az országokkal, amelyek már évek óta versenyeznek. A világversenyen való részvétel Lendvaközség anyagi támogatásával valósult meg. Magiszter Anton Balázsök polgármester a Városházán fogadta a fiatalokat, akik projektjüket a tágabb közönségnek is bemutathatták. A polgármester az iskola és a község közötti együttműködésről szólt, kiemelve a stratégiai irányzatokat. A fiatalok sikerét pedig egy jelentős folyamat részének tekinti. Anton Balázsek.
11: Ez egy nagyon fontos folyamat, mert nagy a munkanélküliség, és valahogyan nem tudunk másképp ezzel megbirkózni, ha nem teszünk strukturális lépéseket. Az azt jelenti, hogy olyan kádert is kell oktatni, amit lehet foglalkoztatni. És most láttuk ezeket a fiatal embereket, fiatalokat, mit tudnak produkálni. Nem véletlen, hogy a gazdaságot is ide hívtuk, és nagyon fontos, hogy ezek most együtt tudnak működni, együtt dolgozni, és akkor semmi probléma nem lesz foglalkoztatással.
2: A polgármester arra a kérdésre, hogy a fiatalok a jövőben is számíthatnak-e a község támogatására, ekképp válaszolt.
11: Persze, normális dolog. Arra jutottunk, hogy tudásba kell fektetni pénzt, mert próbáltunk másképp is valahogyan ösztönözni a foglalkoztatást, stb. Valahogyan nem járt eredménnyel, tehát valahogyan nem látják ezt a cégek, hogy így kell. Elveszik vagy várják azt a pénzt, akkor pedig az a munkahely nem marad. Ha pedig ezek a fiatalok fölépítik ezt a tudást, ezt a viszonyt gazdasággal, akkor itt semmi probléma nincsen, de

0: Da bomo to izvedli še na višji ravni,
1: Természetesen ott majd még magasabb szinten kívánjuk bemutatni projektünket, még több, technológiailag fejlettebb robot bevonásával. A történetet is igyekszünk még érdekesebbé tenni, még jobban felkészülünk, és kategóriánkban igyekszünk a világ legjobb 10 csapata közé
0: jutni.
2: Visszapillantó. Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.

Kedves hallgatóink! Népzenei adásunkban ezen a héten az erdélyi mezőség muzsikája és kimeríthetetlen gazdagságú népdalai szólnak. Az Eszterlánd zenekar előadásában. Tartsanak velünk csütörtökön este 17:00-től.

Ez volt a Hiperkarma felvétele, egy perccel múlt 3:45. 30 fokot mutatnak a hőmérők odakint, úgyhogy ma is elértük ezt az értéket. Most már hűlni fog majd a levegő, de nagyon-nagyon lassan, úgyhogy kitartást még a hátralévő órákra mindenkinek. Az éjszaka sem fog nagyon 20 fok alá csökkenni a hőmérséklet, és holnap megint a 30 fokot közelítjük majd, talán elérjük majd azt is holnap is, mert a mai napra is kevesebb értéket mutattak, aztán mégis lett belőle ennyi, hála a napsütésnek természetesen. És ma estére most már nem mutatnak felhősödést, pedig korábban még erről volt szó, holnap estére mutatnak esőt és megnövekvő felhőzetet idevidékünkre, ez persze még simán változhat. Ennyit akkor a következő órák időjárásáról, ami nálunk a tartalmat illeti. Egy kis zene után 5 órakor hírek jönnek majd, aztán sok-sok zenével várjuk Önöket.

Most megéri betérni a Színszénylendvai üzletébe. Hatalmas leárazás várja a vásárlókat. Gyermekruhák, kiegészítők és lakásdekorációs termékek már 99 centtől. Válogasson kedvező áron. Színszély, ahol most még többet ér a vásárlás.

Kedves hallgatóink! Népzenei adásunkban ezen a héten az erdélyi mezőség muzsikája és kimeríthetetlen gazdagságú népdalai szólnak. Az Eszterlánd zenekar előadásában. Tartsanak velünk csütörtökön este 17:30-től.

0: MMR.
1: Megért, hogy olyan rózsa legyek, ami nem szúr, olyan szél, ami nem fúr.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorisz hírszerkesztőt hallják. A kormány ma hozzájárult ahhoz, hogy az Árutartalék intézete tulajdonában lévő két muraszombati ipari csarnokot az OSEM vállalatnak adják el. A Forbes Szlovénia szerint az ingatlan megvásárlása teljesíti az OSEM vállalat Atlantic Droga Kolinska társaság általi átvételének második feltételét. Ahogy a gazdasági minisztérium is írta, az ingatlan nem üzleti vagyonnak minősül, mivel az intézet nem alapvető feladatainak ellátására használja azokat. Az intézet értékesítési eljárást folytatott le, amelynek keretében a muraszombati OSEM vállalatot választották ki a legelőnyösebb ajánlattevőnek. A portál szerint az Árutartalék intézet tavaly decemberben kérte a kormány jóváhagyását az összeomlott Pomurka komplexum részét képező ingatlanok eladására, amelyeket a vállalat és az intézet most közösen birtokol. A mezőgazdasági minisztérium aggályai miatt azonban a napirendi pontot korábban levették a kormányülés napirendjéről. A kormány 6 hónapra újra bevezette a rövidített munkaidős pótlék részleges megtérítését, miután a támogatott rövidített munkaidős rendszer eredeti 6 hónapos végrehajtási időszaka június 5-én lejárt. Az intézkedés célja a munkahelyek megőrzése azokban a tevékenységekben, amelyek átmenetileg nehézségekbe ütköztek. A mai döntés ezek közül 10-et érint. Az intézkedés célja a munkahelyek megőrzése azokban a tevékenységekben, amelyeket érintett a gazdasági körülmények átmeneti romlása, valamint a munkavállalók társadalom biztosításának fenntartásához való hozzájárulás a csökkentett munkavégzés időszakában, indokolta a gazdasági minisztérium. A minisztérium szerint az intézkedés célja azon munkavállalók foglalkoztatásának fenntartása, akiket egyébként a munkamennyiség átmeneti csökkentése miatt elbocsátanának. Meteo cunami késztette menekülésre az Adria északi és középső térségében nyaroló turistákat, miután tegnap heves zivatarok és viharos széllökések érték a horvát tengerpart több pontját. A Hvar szigetén fekvő Stari Gradban a víz előbb elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötött hajó is megfeneklett. A jelenség kialakulását a légnyomás gyors változása idézi elő, az így keletkező hullámok pedig elsősorban a hosszú, keskeny és sekély öblökben, valamint a kikötőkben erősödhetnek fel. Sztárigrádban a vízszint 23 óra körül mintegy 30 cm-rel emelkedett meg. Az alacsonyabban fekvő partszakaszokon a víz helyenként térdig ért, és elérte a rakpart menti épületek bejáratát is, írja az MTI. A tenger ezt követően gyorsan visszahúzódott, szintje 60 cm-rel a szokásos érték alá süllyedt. Hasonló jelenséget érzékeltek az Isztriai félszigeten és a Zádár körüli szigeteknél. Pulában és Zádárban az alacsonyabb partszakaszokon szintén kilépett a tenger a medréből. Sport. Hazai pályán játszik ma az Alumini az Európa kupában. A visszavágó 20 órakor veszi kezdetét a Ljudski Vrt stadionban, Mariborban. A moldvai Sheriff Tiraspol ellen 0-0 volt az eredmény az első mérkőzésen. Amennyiben a kupa bajnok Alumini legyőzi a moldvai csapatot, a kvalifikáció második fordulójában a Maccabi Tel Aviv vár a szlovén együttesre.
2: Időjárás.
1: Délután részben derült időre kell számítani, a hegyvidéken még előfordulhatnak záporok, zivatarok, és megélénkül a keleti irányú szél. A hőmérséklet csúcsértéke 29 és 32 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Zima és Pletovárje között, Maribor irányában, valamint Szlovenske Konyice és Golorebro között a főváros felé. Meghibásodott jármű miatt akadozik a Steyr autópálya forgalma Szlovenska Bistrica Jug és Tepanje között Ljubljana irányában. Akadozik a tengermelléki stráda forgalma is, Raubar Komanda és Studenec között, Koper felé, valamint Senožece és Nános között a főváros irányában.

0: mondja, az élet súlya, a világ gondja.
1: Világbajnokság 2026.
2: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
1: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

5 perc múlva lesz 17:30 a Muravidéki Magyar Rádióban, ebben a zenés órában. Csak egy rövid jelentkezés következik. Továbbra is szépen süt a nap itt vidékünkön, de egyébként az egész országban szinte ez a helyzet. 30 fokot mutatnak még mindig a hőmérők. Folytatjuk tovább a zenék sorát, és készül már az esti krónika. 6 órakor jövünk majd a hír összefoglalóval, utána pedig a népzenei összeállítás következik.

Július 26-án felpesdül Dobronak. Jön a Jakab napi vásár és búcsú. Kézműves és házi finomságok, hűsítő italok, élő zene, nótaszó, fakörhinta és lovashintós kocsikázás várja a kicsiket és nagyokat. Jakab napi vásár és búcsú július 26-án reggel 8-tól délután 2-ig a Szent Jakab templom előtt Dobronakon.

ez a csend ide bent. Csak a saját világodban ne légy idegen. Isten se tudja, hol a fent, hol a lent. Olyan jó ez a csend ide bent.

Forró a nyár. Irány a Lendvai termálfürdő. Használja ki nyári akcióinkat. Hétfőnként és csütörtökönként a nyugdíjasokat 1+1 belépő várja. Pénteken a gyermekek ingyen fürdőzhetnek, ha két felnőtt kíséri őket. A kikapcsolódás estére sem ér véget. Szerdánként csillagfényes diszkó, csütörtökönként etnoestek a Taverna étterem teraszán. Élmények, pihenés és nyári hangulat. Mindez a Lendvai termálfürdőben. További információ termekkötőjel lendava.cz.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Donner Tíme, a műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Bencik István. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat. Ebben néhány részlet az adás tartalmából.
2: A kormány ma hozzájárult ahhoz, hogy az Árutartalék intézete tulajdonában lévő két muraszombati ipari csarnokot az OSZEM vállalatnak adják el.
1: A kormány törvényjavaslatot készített a parlament elé terjesztendő korrupciós bűncselekmények és szervezett bűnözés kezelésére szakosított szervekről.
2: A kormány 6 hónapra újra bevezette a rövidített munkaidős pótlék részleges megtérítését.
1: Meteo cunami késztette menekülésre az Adria északi és középső térségében nyaraló turistákat.
2: Nem mennek nyaralni a képviselők, jövő hétfőn és kedden és kétnapos rendkívüli ülést tart a Magyarországgyűlés.
1: És most következzenek az erről szóló részletek, kezdjük először itthon Szlovéniában. A kormány ma hozzájárult ahhoz, hogy az Árutartalék intézete tulajdonában lévő két muraszombati ipari csarnokot az OSZEM vállalatnak adják el. A Forbes Szlovénia szerint az ingatlan megvásárlása teljesíti az OSZEM vállalat Atlantic Droga Kolinska társaság általi átvételének második feltételét.
2: Ahogy a gazdasági minisztérium írta, az ingatlan nem üzleti vagyonnak minősül, mivel az intézet nem alapvető feladatainak ellátására használja azokat. Az intézet értékesítési eljárást folytatott le, amelynek keretében a muraszombati OSZEM vállalatot választották ki a legelőnyösebb ajánlattevőnek. A portál szerint az Árutartalék intézet tavaly decemberben kérte a kormány jóváhagyását az összeomlott Pomurka komplexum részét képező ingatlanok eladására, amelyeket a vállalat és az intézet most közösen birtokol. A mezőgazdasági minisztérium aggályai miatt azonban a napirendi pontot korábban levették a kormányülés napirendjéről.
1: A kormány törvényjavaslatot készített a parlament elé terjesztendő korrupciós bűncselekmények és szervezett bűnözés kezelésére szakosított szervekről, azaz ASZKOK-ról, jelentette be a Demokrati Párt a közösségi médiában. Mint írták, a törvényjavaslat biztosítja a tisztviselő korrupciójának kiemelt kezelését és erősíti az ügyészség és a rendőrség közötti együttműködést.
2: A törvénnyel növeljük a szakosított ügyészek számát, biztosítjuk a tisztviselő korrupciójának kiemelt kezelését, erősítjük az ügyészség és a rendőrség közötti együttműködést, bevezetünk egy szakosított bíróságot a legnehezebb ügyekre, valamint növeljük a szakosított ügyészség autonómiáját és hatékonyságát, sorolták. A SZKOK és egy új a korrupció üldözésére szakosított bíróság létrehozása a koalíciós megállapodásban is szerepel, írta az SZTA.
1: Jánosz Ciglér kormányminiszter szerint a mezőgazdasági minisztérium alapos elemzést végez a költségvetésről. Emellett az előző vezetés működésének igazságügyi felülvizsgálatát is elvégezzük, jelentette be. Ezzel egyidejűleg erősítik az európai szintű tevékenységeket és a párbeszédet az érdekelt felekkel, és arra törekszenek, hogy gyorsabb segítséget nyújtsanak a gazdálkodóknak a károk után.
2: A 500 000 euró helyett 62 000 euró áll rendelkezésre a szőlőtermesztési ágazat számára, mondta. Hozzátette, hogy az első megállapodások szerint az idei évre a szőlőtermesztésre tervezett forrásokat januárban egy 2025-től kezdődő intézkedésre költötték el, és hogy vannak arra utaló jelek, hogy ez törvénysértő módon történt. Ciglér Kralj elmondta, hogy az átadás átvételi jegyzőkönyvet nem írták alá, mivel a megadott információk nagyon hiányosak.
1: A kormány 6 hónapra újra bevezette a rövidített munkaidős pótlék részleges megtérítését, miután a támogatott rövidített munkaidős rendszer eredeti 6 hónapos végrehajtási időszaka június 5-én lejárt. Az intézkedés célja a munkahelyek megőrzése azokban a tevékenységekben, amelyek átmenetileg nehézségekbe ütköztek.
2: A mai döntés ezek szerint 10-et érint. Az intézkedés célja a munkahelyek megőrzése azokban a tevékenységekben, amelyeket érintett a gazdasági körülmények átmeneti romlása, valamint a munkavállalók társadalombiztosításának fenntartásához való hozzájárulás a csökkentett munkavégzés időszakában, indokolta a gazdasági minisztérium. A minisztérium szerint az intézkedés célja azon munkavállalók foglalkoztatásának fenntartása, akiket egyébként a munkamennyiség átmeneti csökkenése miatt elbocsátanának.
1: A Védelmi és Mentési Hivatal a mai napon visszavonta a természeti környezetre jelentett magas tűzveszélyt kiszabó rendeletet a Krány, Szlovenygradec, Maribor, Ptuj és Muraszombat kirendeltségeihez tartozó településeken. A felügyelőség és a rendőrség megszünteti a szigorúbb megfigyeléseket.
2: Az ország többi részén továbbra is érvényben van a július 8-án kihirdetett természeti környezetre jelentett magas tűzveszély. Az elmúlt napokban különösen az ország északi részén volt nagyon csapadékos az idő, ezért hozott a hatóság ilyen intézkedést. A természeti és egyéb katasztrófák elleni védelmi felügyelőség és a rendőrség továbbra is szigorúbb megfigyelést végez azokon a területeken, ahol továbbra is magas tűzveszélyt jelentenek a természeti környezetre nézve.
1: És most külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. Meteo cunami késztette menekülésre az Adria északi és középső térségében nyaraló turistákat, miután tegnap heves zivatarok és viharos széllökések érték el a horvát tengerpart több pontját. A Hvar szigetén fekvő Starigradban a víz előbb elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötőt, hajót is megfeneklett.
2: A jelenség kialakulását a légnyomás gyors változása idézi elő, az így keletkező hullámok pedig elsősorban a hosszú, keskeny és sekély öblökben, valamint a kikötőkben erősödhetnek fel. Starigradban a vízszint 23 óra körül mintegy 30 cm-rel emelkedett meg. Az alacsonyabban fekvő partszakaszokon a víz helyenként térdig ért, és elérte a rakpartmenti épületek bejáratát is, írja az MTI. A tenger ezt követően gyorsan visszahúzódott, szintje 60 cm-rel a szokásos érték alá süllyedt. Hasonló jelenséget érzékeltek az Isztriai félszigeten és a Zadar körüli szigeteknél. Pulában és Zadarban az alacsonyabb partszakaszokon szintén kilépett a tenger a medréből.
1: Nem mennek nyaralni a képviselők, jövő hétfőn és kedden is kétnapos rendkívüli ülést tart a Magyar Országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök pedig várhatóan mindkét nap felszólal napirend előtt. Hétfőn a képviselők megvitatják a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javítását célzó törvényjavaslathoz benyújtott bizottsági jelentéseket és az összegző módosító indítványt. Az országgyűlés pedig kedden szavaz erről.
2: Kedden tartják több más előterjesztés általános vitáját is. Ezek között szerepel a központi költségvetés címrendjének módosítása, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásával összefüggésben, az Agrárkamaráról szóló törvény, a 2026-os költségvetési törvény és egyes államháztartási szabályok módosítása, valamint a veszélyhelyzet megszűnéséhez kapcsolódó átmeneti szabályok és a járványügyi készültség szabályozásának átalakítása.
3: Sport.
1: Holnaptól kezdetét veszi az első foci liga bajnoksága is. Az új idény nyitó mérkőzését Lendvár rendezik, a Nafta és a Koper között. A Lendvai Sportparkban 18 órakor kezdődik az összecsapás, jegyeket pedig már mától lehet vásárolni kedvezményes áron. Tim Mellier nyerte a Tour de France mai 12. szakaszát. Az összetettben nem történt változás, továbbra is Tadej Pogácsár vezet és viseli a sárga trikót. Holnap 205 kilométer vár a mezőnyre, majd a hétvégén ismét hegyi etapok vannak a napirenden. Hazai pályán játszik ma az Alumini az Európa kupában. A visszavágó 20 órakor veszi kezdetét a Ljudski Vörd stadionban, Mariborban. A moldvai Sheriff Tiraspol ellen 0-0 volt az eredmény az első mérkőzésen. Amennyiben a kupabajnok Alumini legyőzi a moldvai csapatot, a kvalifikáció második fordulójában a Maccabi Tel Aviv vár a szlovén együttesre. A vasárnapi Argentina-Spanyolország világbajnoki döntő csupán a második hivatalos mérkőzés lesz a két él csapat között. Az egyetlen hivatalos találkozóra 1966-ban került sor, amikor Argentina 2-1-re győzött a birminghami Villa Parkban. A vasárnapi mérkőzés lesz az első alkalom, hogy a címvédő és az Európa-bajnok csap össze a világbajnokság döntőjében 21 órai kezdettel. Szombaton pedig Anglia és Franciaország meccsel a bronzéremért.
2: Időjárás. Este és éjszaka nyugaton még várhatók záporok, zivatarok, máshol inkább derült lesz az ég. Holnap délnyugati szél mellett túlnyomóan derült időre van kilátás, délután és este éjszakon helyi záporok alakulhatnak ki, majd éjszaka is folytatódhatnak. Reggel 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 30 és 35 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe akadozik a Steyr-pálya forgalma Zima és Pletovárja között Maribor irányában, valamint Szlovenska Bistrica Jug és Tepánya között a főváros felé. Akadozik a tengermelléki stráda forgalma is Raubárkomanda és Studenec között Koper felé, valamint Senozsecse és Nanosz között a főváros irányában.
1: Esti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok Önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Donner Tíme a műsorvezető és Benzik István délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép estéjük, a viszonthallásra!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Kedves hallgatóink! Önök a Muravidéki Magyar Rádió népzenei adását hallgatják. A mai alkalommal az erdélyi mezőség muzsikája és kimeríthetetlen gazdagságú népdalai szólnak, az Eszterlánd zenekar előadásában. A felvezetőben búzai népzene szólt. Üdvözlöm Önöket, Hunyadi Péter vagyok, népzenész.

Kedves hallgatóink! Mai adásunkban az Erdélyi Mezőség központi területének az úgynevezett Tóvidék falvainak dallamai szóltak az Eszterlán zenekar előadásában. A koncert záró hangjaival megköszöni a figyelmüket a műsorvezető Hunyadi Péter. A

Az Eszterlánc zenekar megalakulása óta elsősorban hagyományos mezőségi népzenét játszó zenekar. Koncertjeiken leginkább a belső mezőség, az úgynevezett tóvidék dallam hagyományai szólalnak meg. A tájegység jellegzetes falvai Budatelke, Buza, Feketelak, Magyarpalatka, Melegföldvár, Mezőkeszű, Mezőköbölkút, Pusztakamarás, Vajdakamarás. Az Eszterlánc zenekar hangzásának legfőbb jellegzetessége a több kiváló énekes együttes, közösségi éneklést idéző énekhangja. Adásunkban egy 2021-es koncert anyagából hallgathatunk részleteket.

Kedves hallgatóink! Mai adásunkban az Erdélyi Mezőség központi területének az úgynevezett tóvidék falvainak dallamai szóltak az Eszterlánd zenekar előadásában. A koncert záró hangjaival megköszöni a figyelmüket a műsorvezető Hunyadi Péter. A viszonthallásra!

0: Kedves hallgatóink, július 16-a csütörtök van, 7 óra tájban búcsúzik Önöktől már a Muravidéki Magyar Rádió vezetett műsora. Köszönjük, hogy velünk tartottak, lesz persze folytatás is, ha gondolják, akkor rádiózzanak továbbra is az MMR-rel. Nem sokára esti mese, aztán magyar nóták csárdások, majd két ismétlés, 20 órától a terepjárót, 21 óra után pedig a podgyász legutóbbi részét ismételjük meg. További szép estét, jó rádiózást kívánunk!
1: Muravidéki Magyar Rádió FM 87,6
2: és 92,7 MHz-en, közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Benedek Elek, a Shield. Nagy Küküllő partján van egy szász falu, Alsóbajom a neve. Ennek a falunak a határán szőlőhegyek tövében egy szép völgy terül el. Völgy közepén patak folydogál, úgy hívják, hogy Ördög pataka. Ennek előtte több száz esztendővel egy száz gazda a feleségével s egyetlen leányával a szőlőben kapálgatott. Rekkenő nagy meleg volt, megszomjúhoztak erősen, s leküldötték a leányt a patakra vízért. Lemegy a leány a patakra. Na de szeme szája tátva maradt a csodálkozástól, ott ült a patak partján egy ember, s előtte kiterítve rengeteg kincs. Volt ott arany, gyémánt fülbe való gyűrű, karperec, s mindenféle csillogó-villogó drágaság, ami csak leány szemnek kedves lehet. Megáll a leány, csodálja a fényes, csillogó ékszereket, s különösen megakad a szeme egy gyémánt fülbe valón. Jaj, Istenem! Sóhajtott fel a leány. Jaj, csak ez az enyém lehetne! Mondotta az ember. Hát vedd meg, neked adom. Ugyan mit gondol, hát mivel vegyem meg, nincs nekem pénzem. Nem baj, mondotta az ember. Ha nem kell nekem pénz, ha majd férjhez készülsz, hozzátok megyek, s adj nekem Shieldet. Shieldet? Álmékodott a leány. Ó, hát azt jó szívvel adok. Mert tudjátok meg, hogy a szászok nyelvén a Shieldnek kétféle értelme van. Ha akarom, kötél, de ha akarom, lélek. A leány a kötélre gondolt, na de az ember meg a lélekre. Örült a leány, hát hogy ne örült volna, hiszen csak jöjjön az az ember, jöhet akármikor. Kötelet kaphat. A gyémánt fülbevalót szépen felakasztotta a fülébe, aztán nagy hirtelen megmerítette a korsót, s szaladott vissza a szüleihez. Látják az öregek a fülbevalót, összecsapják a kezüket. Hát ezt te hol találtad? Mondja a leány, hogy hol, s mondja azt is, hogy mit ígért érette. Jézus Mária, Szent József! Jajgattak az öregek. Az bizonyosan az ördög volt, s nem kötelet, hanem lelket kíván tőled. Szaladnak le a patakhoz, hogy visszaadják a fülbevalót. De már akkor annak az embernek híre pora sem volt. Úgy eltűnt, mintha föld nyelte volna el. Sírtak, jajgattak az öregek, hát nem tudták, hogy mit csináljanak. Leszaggatták a leány füléből a fülbevalót, beledobták a patakba, hát ha így megszabadulnak az ördögtől. Aztán hazamentek, nagy búsan lefeküdtek, de nem jött szemükre álom. Ettől a naptól kezdve nem volt nyugodalmuk. Telt múlt az idő. Egy falubeli legény megkérte a leány kezét. Elkövetkezik a lakodalom napja is. A pap összeesketi a fiatalokat. Kezdődik a lakodalom, húzzák a cigányok, táncolnak a legények s leányok. Táncra perdül a menyasszony is a vőlegényével. Hát, uram teremtőm, abban a pillanatban nagy fergetek kerekedik, ég, föld elfeketedik, zúgott, zengett a levegőjég, ajtók, ablakok kinyíltak maguktól, s ím, betoppan az egyik ajtón a fülbevalós ember. Oda megy egyenest a leányhoz, rákiált. Ide a Shieldet! A leánynak a szava is elállott ilyettében. Reszketett, mint a nyárfa levél, de nagy nehezen összeszedte az erejét, kiment a házból, s mindjárt jött is vissza egy kötéllel. Nesze, itt a Shield. Oho, mondotta a fülbevalós ember. Ha nem kötélért adtam én a fülbevalómat, hanem a te lelkedért. Neki bátorodott a leány, s mondta. A lelkem az Istené. Azt nem adom. Nagyot kacagott az ember. Az Istené! Amit egyszer az ördögnek adtál, azt az Isten nem veheti el. Ahogy ezt mondta, keresztül bucskázott a fején, és egyszeriben ördögké változott. Az ördög, az ördög! Kiabáltak az emberek, s iszonyatos rémület fogott el mindenkit. Hát Istenem, Istenem, mit tudjanak csinálni, hogy megszabaduljanak az ördögtől? Ott volt a vendégek közt egy pópa. Egyedül ez nem vesztette el a fejét. Kiszaladt az udvarra, megfogott egy kakast, bevitte, s mondta az ördögnek. Nesze, itt a lélek, vigyed! Mondotta az ördög. Engem nem csalsz meg, szent atyám. Nekem igazi lélekkel, s ha azt nem adjátok, viszlek valamennyieteket a pokolba. Gondolta magában a pópa. Hát ez nem tréfál. Gondol ide, gondol oda, hirtelen elővesz egy karikós kalácsos, mondja az ördögnek. Hát jól van, ördög, egyezzünk meg békességgel. Odaadjuk a leány lelkét, ha te mindazt kiállod, amit ez a kalács kiállott. Na, hiszen ha csak ez a kívánságotok, hát ezt jó szívvel teljesítem. Megfogta a kalácsot, jól megtapogatta, s kérdezte tőle. Na te kalács, mit állottál ki? Felelt a pópa a kalács nevében. Hely, ha azt én mindent tudnám mondani, mit én kiállottam, na csak hallgass ide. Tavaly ősszel, mikor még búza voltam, a földből kinőttem. Azután reám esett a hó, eltemetett, s tavasszal, mikor elment a hó, nagy növésnek indultam. Meg is nőttem szépen, de alig értem meg a nyarat, jöttek az emberek, s levágtak. Ez még nem is fájt olyan erősen, hanem azután agyba főbe vertek. Még ez sem volt elég, vittek a malomba, s két kő között izzé porrá morzsoltak. Onnét ismét elhoztak, vízbe fullasztottak, s jól összegyúrtak. Közbe szól az ördög. Hát még ez is szenvedés? Hát hiszen ezt én jó szívvel kiállom egy lélekért. Mondotta a pópa. Még egyéb is történt ám velem. Mikor jól meggyúrtak? Belevetettek a tüzes kemencébe. Na de már ezt én ki nem állom, kiáltotta az ördög. 100 lélekért sem. Aztán kiugrott az ablakon, mintha a puskából lőtték volna ki, s meg sem állott a pokolig.
1: Itt a vége, most jövőn le.
2: A Muravidék hullámhossza.
3: MMR. A hét magyar nótája.

köszönöm néked, a sok volt.

a messze. Kilenc bajkó hegyen élt, egy kis lány még beleült az ölembe. A horpappan, a csócsappan, a két nyelő jó kedvénket tetézte. Három éjjel háromnak, nekem meg a páromnak megérte. A horpappan, a csócsappan, a két nyelő jó kedvénket tetézte. Három éjjel háromnak, nekem meg a páromnak megérte.

igazi tartó, megszomjaztunk csodára. Három hétig oldottuk, egymást addig csókoltuk utána. Csapról nyeltik folyó nedét, az italtól megszomjaztunk csodára. Három hétig oldottuk, egymást addig csókoltuk.

lopva titkon egy-egy könycset tével. Tángol, amit tény,

néha oly jól esik sírni. Olyan szép a mi szerelmünk, hogy az szinte ő.

haza nélkül nem irasztunk ott fent a padláson. Ölelj, babám, csókolj, babám, halált is nem bánom. Az a szegény öreg asszony, haza nélkül nem irasztunk ott fent.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Köszöntöm a terepjáró hallgatóit. 8 napi rendi pont megvitatása és a szükséges határozatok elfogadása várt Lendva község tanácsára a testület 22. soros ülésén. A választásokról, kinevezésekről és egyéb személyzeti kérdésekről szóló napirendi pontnál azonban elakadt a tanácskozás. Több tanácstag kivonult az ülésteremből, ezért Magyar János polgármester a határozatképtelenség miatt félbeszakította az ülést. Ezt követően már csak az elvégzett tevékenységekről és a folyamatban lévő beruházásokról szóló tájékoztató hangzott el. Cigán Szilvia beszámolója.
3: Lendva község tanácsának 19 tagja közül 12-en jelentek meg a testület 22. soros ülésén, azonban a 8 napirendi pontból csak a fele került terítékre, illetve a napirend elfogadásán túl mindössze 3 ügyben született döntés. A tanácstagok elfogadták a 2026-os önkormányzati választások költségeinek részbeni megtérítéséről szóló határozatot, amely a választási teendőket szervező pártokat illeti meg. A törvény értelmében a választásokat követően benyújtott igény alapján a pártok a tanácstag jelöltekre leadott minden egyes szavazat után 33 cent, a polgármester jelöltre leadott szavazatok után pedig 12 cent támogatásra jogosultak. A tanács ezt követően jóvá hagyta az önkormányzat tárgyi vagyonára vonatkozó terv módosítását, amely 2 mezőgazdasági terület és 1 építési telek megvásárlására, valamint 2 építési telek és 1 épület értékesítésére vonatkozik. A jelenlevők ezután tájékoztatást kaptak a Muravidéki átfogó regionális közlekedési stratégia elkészítésének legfontosabb kiinduló pontjairól. Az 5. napirendi pont 4 alpontban a választási és személyzeti kérdéseket tárgyalta. A mandátumvizsgáló választási és kinevezési bizottság az általános, a magyar nemzetiségi és a roma közösségi választási bizottságokba érkezett valamennyi jelölést elfogadásra javasolta. A 3 bizottság névsorának ismertetését követően vita bontakozott ki. Helena Antolinti Baut tanácstag meglepetésének adott hangot amiatt, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően ezúttal nem hívták fel jelölt állításra közéleti szereplőket, a politikai pártokat, a helyi közösségeket, az egyesületeket és más szervezeteket. Elmondta, hogy ugyan nem követi naponta a község honlapját, de amikor megnézte, ott sem találta a jelölt állításra vonatkozó felhívást. Natasha Horváth egyetértett vele, és hozzátette, hogy a Roma Közösségi Választási Bizottságba ugyanabból a családból 2 szemét is jelöltek, ami véleménye szerint aggályos. Alen Dominics már a vita során jelezte, hogy egyetért az elhangzott kifogásokkal, s a határozatot nem hajlandó megszavazni. Magyar János polgármester hangsúlyozta, hogy a felhívás a község honlapján mindenki számára elérhető volt. A rövid szóváltást követően szünetet rendeltek el, majd a ki- és bejárkálás végén 3 tanácstag elhagyta az üléstermet. A 9 jelenlevő tanácstag már nem biztosította a testület határozatképességét. A személyzeti kérdésekről, vagyis a választási bizottságok tagjainak kinevezéséről, valamint a következő napirendi pontban szereplő, a 2-es számú lendvai kétnyelvű általános iskola igazgatójelöltjének és a Muravidéki Szociálisügyi Központ Lendvai Egysége igazgatóhelyettes jelöltjének támogatásáról várhatóan levelező ülésen döntenek. A 22. soros ülés az elvégzett és a folyamatban lévő beruházásokról, valamint a várható eseményekről szóló polgármesteri tájékoztatóval zárult.
2: Tegnap délután ülésezett Sálovci község tanácsa. Az ülésen többek közt tárgyalták a község 2026-os költségvetés módosítását, a kommunális hulladékgyűjtési díjak meghatározását, valamint a községi kitüntetések odaítélését. A részletekről Horváth Dávid számol be.
4: A napirend elfogadása előtt Orbán Dusán tanácstag javaslatot tett arra, hogy a községi tanács soron következő ülésén tárgyaljanak a nemzetiségi hivatal beszámolójáról, a nemzeti közösségek finanszírozásáról. A folytatásban aztán az idei községi költségvetés módosítása került terítékre. Hogy miért volt erre szükség, arról Iztok Fártek polgármester így nyilatkozott.
5: A költségvetés módosításnak két fő oka volt. Két olyan pályázatunk is sikeres volt, amelyek megvalósításához szükségessé vált a költségvetés kiigazítása. Az egyik a Mali-Salovci roma település rész kommunális infrastruktúrájának rendezése, a másik pedig a Dolenci sportközpont fejlesztése. Ezek voltak a költségvetés módosításának legfontosabb indokai. Mivel már elkészítettük a költségvetés módosítást, egyúttal kivettünk belőle két olyan projektet is, amelyeket idén pályázati támogatásra nyújtottunk be, de nem kaptak támogatást. Ezek a Domonkosvára tervezett Kiskerka tematikus part, valamint a Feri Láns Csekporta projektje. Mindkét beruházás megvalósítását a következő évre halasztottuk. Így az egyik oldalon csökkentettük, a másikon pedig növeltük a költségvetés előirányzatait. Ennek eredményeként a község idei költségvetése jelenleg mintegy 4 millió eurót tesz ki.
4: A Mali-Salovci roma település rész kommunális infrastruktúrájának fejlesztését célzó projekt értéke közel 100 ezer euró, amelyhez a község közel 65 ezer euró állami támogatáshoz jutott. A Dolenci sportpálya felújításának becsült költsége csak nem 106 ezer euró, amelyhez várhatóan 50 ezer euró állami társfinanszírozás érkezik. A költségvetés módosítás kapcsán Orbán tanácstag nehezményezte, hogy a beruházások az utóbbi időben a község csak bizonyos falvaira összpontosulnak, míg más falvakban nem történik nagyobb beruházás. A tanácstagok egyhangulag támogatták a költségvetés módosítását. A folytatásban a domonkosvai és Sálovci óvodák jövő tanévre tervezett csoport kialakítása, illetve az ehhez kapcsolódó munkahelyek rendszerezéséről tárgyaltak. Domonkosván szeptembertől egy homogén csoportban 4 óvodás látogatja az intézményt, akikre 2 óvónő és félállásban egy óvónő segéd vigyáz majd. Sálovcin 2 csoport indul összesen 25 gyerekkel. A domonkosvai óvoda kérdésében 5 tanácstag jóváhagyást adott. Orbán és Gubics tanácstagok viszont tartózkodtak, mondván a gyerekek és az óvónők száma aránytalan. A Sálovci óvoda kapcsán 6 támogató szavazat mellett Orbán ismét tartózkodott. A községi tanács jóváhagyta a kommunális hulladék gyűjtésének új díjait is. Az áremelés alapját a szolgáltató, a Zaubermeier Kommunala vállalat által elkészített 2026-os költségszámítás képezi, amelyben a szolgáltató az áremelést elsősorban a bérköltségek és az energiaárak növekedésével magyarázza. A kommunális hulladék gyűjtésének egységára valamivel több mint 1%-kal emelkedik, míg a biohulladék elszállításának díja változatlan marad. 5 tanácstag mellette, Orbán és Gubics tanácstagok viszont ellene szavaztak. Az ülés végén a tanács döntött a községi kitüntetések odaítéléséről is. Az idei községi ünnepen, amelyre augusztus 8-án kerül majd sor, községi kitüntetésben részesül a megalakulásának 80. évfordulóját ünneplő Sálovci Méhész Egyesület, amely javaslatot a tanácstagok egyhangulag támogatták.
2: A NAFTA U15-ös és U17-es csapatot, valamint a felnőtt együttes játékosait és a klub képviselőket fogadta ma délelőtt a Városházán Lendva község polgármestere. Az eseményen Göncedit is jelen volt.
3: Magyar János a Városháza dísztermében beszélte a lendvai labdarúgás legfontosabb emlékeiről és az idei évről, amikor a NAFTA 2 korosztályos csapata bajnoki címet szerzett a másodosztályban, és az új idényben a felnőtt csapattal karöltve az első ligában kezdi a pontvadászatot.
6: Köszönetet mondani Lendva község és a drukkerok nevében azért, amit tettetek eredményként. Lendva község, és Lendva drukkerei mellettetük állunk, mindig is így fogunk lenni, és köszönet minden fáradozásért abba az irányba, hogy eredményeket, jó eredményeket hoztok. Ez a klub 123 éves, és büszkék lehettek arra, hogy ebbe a klubba vagytok ti, és büszkék lehettek főleg még arra, hogy az első ligából jöttetek be.
3: A polgármester jó szavakkal és ajándékkal köszönte meg a csapatok elmúlt időszakban nyújtott kiemelkedő teljesítményét, és beszélt a sport infrastruktúra fejlesztésekről is, melyek kulcsfontosságúak a versenysport, de a tömegsport támogatása szempontjából is. A megfelelő létesítmények hozzárulnak a felzárkóztatáshoz és a nemzetközi sportesemények sikeres megrendezéséhez, hangoztatta a polgármester. Salói István sportigazgató az eddigi támogatást is megköszönte.
7: Mi szeretnénk megköszönni a város támogatását abban, hogy hosszú évek után megvalósult a pálya felújítása, ami számunkra nagyon fontos, mert egy futballistának mindig a pálya a legfontosabb, hogy az rendben legyen. Nagy célokkal vártunk neki tavalyi évben, és szerettünk volna hosszú távon komoly célokért harcolni. Sajnos időközben a gazdasági hátterünk egy kicsit megváltozott, ezért most azon kell dolgoznunk, hogy stabilizáljuk a hátteret, hogy minél jobb eredményeket tudjunk elérni. Ez egy kritikus év lesz számunkra, amiben türelem kell mindenki részéről, mind a klub és az alkalmazottak, mind a község és a szurkolóink részéről. Ugye a futballban tudjuk, ez a legkevesebb, a türelem. De ez nagyon fontos lesz a következő évben, és amit szeretnék kérni abban a polgármester úrtól, hogy segítsen nekünk abban, hogy az itt lévő nagyobb cégekkel felvenni a kapcsolatot, és egy kicsit a csapat mögé állítani. Szeretnénk, hogyha ez a klub a közösségnek a része lenne, a legfontosabb helyszíne, ahol mindenki büszke a saját csapatára, mert a futball a legjobb közösségépítő. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha a jövőben is együtt dolgozunk, és ezért a célért, akkor ezt az évet túléljük. Mindenféle szempontból akkor a lendvai labdarúgás visszakerül a méltó helyére, úgyhogy büszkék vagyunk, hogy egy ilyen múltú klubban dolgozhatunk. Mi szeretnénk ezt a bizalmat meghálálni jó játékkal, és bízom benne, hogy az utánpótlásból minél többen fognak futballozni Lendva községben, és a lendvai gyerekeknek meg tudjuk teremteni azt a lehetőséget, hogy a tehetségük révén megvalósíthassák az álmaikat.
3: Tim Horvátics a NAFTA két korosztályos csapatának nevében rádiónknak nyilatkozva megköszönte a polgármester meghívását. Szerinte jó volt hallani Magyar János részéről, a bennmaradásért küzdelem jelentőségéről, a városvezetés sportfejlesztési terveiről, a segítségnyújtásról.
8: Rád bych se zahvalil županu, pán se povabil, nám predstavil načrty za následné leto. Jim predstavil, da žili, da klub ostane v prvi ligi, se za to bori. Prav tako pa nam omogoča pogoje, da bi to tudi uspelo.
3: Hermann István korosztályos edző szerint.
9: Nagyon megtisztelő az, hogy a polgármester úr fogadott bennünket, és ennyire a lendvai önkormányzat a szívén viseli a klubnak a sorsát, illetve az együttműködést egyre jobban szeretnék említeni.
3: Dragoner Áron a felnőtt csapat nevében szólalt fel. Elmondta, hálásak az eddigi támogatásért, és bíznak benne, hogy Lendva község továbbra is a klub mellett áll. A csapat pedig 100%-ban oda teszi magát, hogy sikerüljön az első ligában maradás.
2: Játékos tánc, táncos játék. Ezzel a címmel a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet idén is megszervezte a néptánctábort, amelybe ezúttal is általános iskolásokat vártak. A 200 gyermek ügyesen ropja a táncot, énekel, verbunkozik vagy éppen csúlyogat. Mindezt ugyanis megtanulták a napközis táborban, amelynek a lendvai Bánfi központ ad otthont. A néptánctábor, amelyről Szőke Krisztina riportját hallják, holnap délután ér véget. 15 órakor a táborozók bemutatják, mit tanultak 5 nap alatt.

0: 25 fővel indultunk a táborban, sajnos a fiúk aránya kicsit alacsony, 6 fiúval kezdtük, a többiek lányok, de ez igazából itt sem okozott problémát. Az idei évben kicsit léptünk a távolságban, elmentünk a keleti Kárpátok tövéhez, a Felcsiki medencébe, Csíkszentdomokos és környékének a táncaival, felcsiki táncokkal ismerkedtek a gyerekek. Azért tartottam fontosnak, hogy egy kicsit váltsunk, ne csak itt a helyi dolgokat ismerjék meg, hogy megnézzük, mi a különbség, mik az azonosságok, tehát az 1000 kilométeres távolság ellenére is vannak azonosságok, közös dolgok, egyforma tulajdonságok, amik akár a helyi, akár a felcsiki táncokat jellemzik, hogy ezeket néztük meg, ezeket vizsgáltuk meg, ezekből tanultunk táncokat.
1: Mondta Tóth István, a nagykanizsai Zala-Gyöngye művészeti műhely vezetője, koreográfus.
0: A segítőm az idei évben is szokás szerint Szakos Lila, és élő zenére is tudnak a gyerekek gyakorolni. A mai nap is itt van velünk Péter, és akkor ő fog nekünk egy kicsit élőben muzsikálni, hogy ezt is megtapasztalják a gyerekek, hogy milyen élő zenére, nem csak gépzenére táncolni.

0: A tábor résztvevő is örömmel meséltek arról, hogy mit is csinálnak a táborban, miket táncolnak.
1: Hát nekem nagyon tetszenek a táncok, nekem a gólyatánc tetszik legjobban, nagyon jó ez, ahogy táncolunk, és nagyon jól érzem magamat.
2: Nektek melyik tánc a kedvencetek?
3: Gólya, mert ottan a fiúk a lányokat forgatják, még mert járunk előre, meg hátra.
4: Én nekem azért tetszik a gólyatánc, mert nagyon könnyű.
1: Nekem az, amikor így forgatjuk, hogy előre átra, és így, hogy így megfordulunk, ez nekem nagyon tetszett.
5: Nekem egy olyan tánc tetszik, aminek az a címe, hogy valami hat telte kicsike. Ezt úgy kell táncolni, hogy a fiú és a lány így egymást nézi, és akkor így csinálják, mintha szídnák egymást, mintha azt mutatnák, hogy nem szabad, és akkor tapsolnak, és így bekarolnak, és akkor elkezdenek így körbeforogni.
0: Megtudtuk azt is, hogy...
6: Fellépés lesz pénteken. Gyakoroltunk most.
5: Hát van az öregember, van az ördög,
7: a gólyog,
5: és csúlyogunk.
2: Hogy kell azt?
5: Így a lányok hangosan énekelnek, a fiúk pedig így körben táncolnak.
2: Okay. És lányok mit énekeltek?
8: Dobonkosi legények,
9: mind ügyesek szegények.
10: Csak az a hiba bennük, félre kacsint a szemük.
0: A csúlyogatás itt ugyan elmaradt, de holnapig az is menni fog már. Arról pedig, hogy még mit csinálnak a gyerekek a néptánctáborban, ezt mesélték.
11: Hát beszélgetünk, akkor közben szüneteket is tartunk, ahol játszunk, meg társalgunk, meg akkor dalszövegeket is tanulunk.
2: Meséltek nekem még egy kicsit arról, hogy milyen egy táncos lány?
11: Szoknyában van, szépen van feltözve. Igen, ki van húzva a háta, meg be van fonva általában a haja.
12: Csipkék vannak a ruháján.
13: A szoknya sokszor zöld, kék vagy piros. Van egy blúz, meg egy
11: szoknya hozzá. Meg akkor van kendő is, meg szokott lenni ilyen kis zsebkendő.
2: Elől mi van megkötve, ezt minek nevezik?
13: Kötény.
2: Milyen cipőben táncolnak a néptáncosok?
13: Magas sákúban.
2: És a fiúk azok miben táncolnak?
14: Csizma.
15: Csizma.
16: Szép ruhába, kalapba, ingbe.
17: Ingbe.
16: Csizmába, nem koszosba, hanem szépbe. Feketébe, szép feketébe. Fehér pólóba, nem eszik le semmivel. Meg kalapba is. Ilyen mellény van rajtuk, ilyen fekete.
17: Igen.
2: Mi a legnehezebb a táncban nektek?
5: Jól lépkedni.
11: Nekem is.
5: Meg hogy nem nézzek le a lábamra, hanem igyenesen.
2: Páros táncokat is táncoltok, ugye? Ott mire kell figyelni?
16: A másikra, mert nem mindegy, hogyha az egyik elindul, a másik meg a malra. És úgy elszakadnak, aztán elmegyek a fellépés.
13: Meg hogy nem lépünk egymásra.
5: Hogy nem lépünk egymás lábára.
1: És amikor táncolunk, akkor az a fontos, hogy amikor lépünk, akkor hogy egy előn lépjünk a másikkal.
2: Kit fogtok holnap meghívni, hogy megnézze, mi mindent tanultatok?
1: Az anyukánkat, vagy az apukánkat.
13: Nagyszülőket.
15: Papákat, mamákat, unokatestvéreket.
0: Mesélte Lucia, Aida, Izabella, Nives, Nastya, Sofi, Hanna, Liza, Leila, Nastya, Botond és Levente. Tóth István pedig még elmondta.
18: Hát a 4 nap alatt nagyon jót haladtunk, nagyon jól terhelhetők a gyerekek. Igaz, hogy el is fáradtak, de szó nélkül dolgoztak, tanultak. Úgy gondolom, hogy a hagyományőrzés, hagyományápolás szempontjából is fontos, hogy a gyerekek táncoljanak, de szerintem sokkal fontosabb a közösségépítés, az egymásra találás, az együttlét, az együtt táncolás öröme, a férfi-nő kapcsolat megtanulása.
0: Kedves hallgatóink, a csütörtöki terepjáróban Cigán Szilvia, Horváth Dávid, Göncz Edit és Szőke Krisztina összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!
19: MMR.

0: Én ugrok egy nagyot már is, hopp! A gödörből végre kint vagyok, és a talaj egyre jobban mozgott alattam, de szerencsére állva maradtam, mikor jöttek a rendőrök és rám néztek.
1: Megállítsuk!
0: Hagyjuk egy részeg! Hú!

0: Veszélyes.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: MMR.
1: A mi rádiónk. Poggyász. Úti célok turista szemmel.
2: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Mai utazásunk során a Balaton északi partjára látogatunk, ahol két olyan települést fedezünk fel, amelyek talán a leginkább hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar tenger az ország egyik legkedveltebb úti céljává váljon. Első állomásunk Balatonfüred, a reformkor és az elegáns villág városa, majd ellátogatunk Tihanyba is, ahol a bencés apátság, a levendula mezők és a Balaton egyik legszebb panorámája vár bennünket. Köszöntöm utitársamat és idegenvezetőnket, Borsos Flórát. Szia, Flóra!
3: Szia, Inés! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
2: Ahogy már említettem, utunkat Balatonfüreden kezdjük, amelyet sokan a kultúra városának is neveznek. Mitől vált ilyen fontos településé?
3: Balatonfüred nem véletlenül kapta meg a kultúra városa jelzőt, ugyanis már a 19. században is a magyar szellemi élet egyik kedvelt találkozóhelye volt. Tehát írók, költők, művészek és politikusok is megfordultak itt. Ez a pezsgő kulturális örökség pedig a mai napig meghatározza a város hangulatát. Most gondolhatunk itt az Anna bál hagyományára, amit az Anna naphoz legközelebbi szombaton tartanak, a jókai emlékekre vagy a Tagore sétányra is. Ezek mind hozzájárulnak Balatonfüred egyedi karakteréhez. Emellett pedig egész évben színvonalas fesztiválok, koncertek, kiállítások és irodalmi programok várják a látogatókat. Úgyhogy Balatonfüreden a Balaton szépsége és a kultúra kéz a kézben jár.
2: Miért éppen Balatonfüred vált a reformkori Magyarország egyik meghatározó találkozó helyévé?
3: Ennek több oka is volt. Balatonfüred már a reformkorban is híres gyógyhelynek számított, így az ország minden tájáról érkeztek ide a nemesség, a politika és a kulturális élet meghatározó szereplői. A gyógyulás mellett azonban itt lehetett találkozni, beszélgetni, új gondolatokat megosztani, így a város egy igazi társasági központtá vált. Olyan meghatározó személyiségek fordultak meg itt, mint Széchenyi István, vagy Kossuth Lajos, esetleg Jókai Mór, akinek ugye villája is volt itt, de erről majd beszélek, és ők mind hozzájárultak Balatonfüred különleges szellemi légköréhez.
2: És ugye, ahogy már az elején is megemlítettük, Balatonfüredet a kultúra városaként is emlegették, és ahogy te is mondtad az előbb, számos híres személyiséggel is összefonódott a neve. Többek között Jókai Mór is szívesen időzött itt. Milyen kapcsolat fűzte az írót a városhoz?
3: Jókai Mór különösen szoros kapcsolatot ápolt Balatonfüreddel, hiszen feleségével, Laborfalvi Rózával együtt rendszeresen töltötte itt a nyarakat. A villa, amelyet a házaspár építetett, egy ilyen igazi alkotóhelyé vált. Jókai itt dolgozott több művén, és a Balaton hangulata is többek között őt megihlette. Egyébként a legismertebb példa erre az Aranyember, aminek a balatoni helyszínei és természeti képei is ezt az inspirációt tükrözik. Jókai számára Füred egyszerre jelentette a feltöltődést, a nyugalmat és a pezsgő társasági életet. Ma a Jókai Villa múzeumként őrzi ezt az örökséget, így a látogatók itt is átélhetik ezt a különleges atmoszférát, ami egykor az ország egyik legnagyobb íróját inspirálta. A tavalyi év egyébként Jókai születésének 200. évfordulója volt, aminek az alkalmából Jókai 200 emlékévé lett nyilvánítva, és ez egy egész éves programsorozatot foglalt magába, aminek a nyomai Muravidéken is felfedezhetőek voltak. Most gondolok itt például arra, hogy Radamosban például Jókai bablevest főztek, de az általános és középiskolások az Aranyembert és Jókait feldolgozó tantermi színi előadáson is részt vehettek.
2: És nem csak az irodalom, hanem a képzőművészet is fontos szerepet játszik a város életében. Milyen kulturális helyszíneket érdemes felkeresni?
3: Hát igen, Balatonfüreden lényegében a kultúra az minden sarkon szembe jön az emberrel. Az egyik kihagyhatatlan helyszín az a Vasarik Galéria, ahol egész évben izgalmas kortárs és klasszikus képzőművészeti kiállítások várják a látogatókat. Érdemes ellátogatni a Modern Műtárba is, amely a 20. és 21. századi magyar művészetet mutatja be, de a Jókai Mór emlékház amit ugye már említettem, illetve a Jukai Villát, és különleges élményt nyújt azoknak, akiket érdekel az irodalomtörténet. Ha pedig inkább a szabadtéri programokat kedveljük, a Tagore sétány szobrai és emlékművei igazi kulturális sétára hívnak, és még ráadásul mindezeket egész évben fesztiválok, koncertek és kiállítások egészítik ki, úgyhogy Balatonfüreden mindig találunk valamilyen inspiráló kulturális élményt.
2: És idegen vezetőként milyen útvonalon vezetnél végig bennünket?
3: Elsősorban én mindenképpen a reformkori városrészt választanám. Érdemes a Gyógytérről indulni, majd végig sétálni a Tagore sétányon, amely a Balaton egyik legszebb panorámáját kínálja, ugye a Tihanyi félszigettel. Útközben megcsodálhatjuk a híres szívkórház épületét, a kikötőt, a szobrokat és az emlékfákat, amelyek mindegy-egy történetet mesélnek el. És akkor innen érdemes felkeresni a Jókai Mór emlékházat, majd elsétálni a Vazari galériához, végül pedig megpihenhetünk egy hangulatos kávézó teraszán, vagy esetleg a Balatonparton. Úgyhogy szerintem ez az útvonal megmutatja azt, hogy Balatonfüred miért különleges, hiszen végig sétáltuk a kulturális helyszíneket, de közben a Balaton nyugodt varázsa is magával ragadhatott minket.
2: Kevés olyan esemény van Magyarországon, amelynek akkora hagyománya lenne, mint a balatonfüredi annaválnak. Honnan ered ez a különleges rendezvény, és mit jelent ma Balatonfüred számára az annabál?
3: Akárcsak Jókai Mór, az annabál is tavaly volt 200 éves, hiszen a gyökerei egészen 1825-ig nyúlnak vissza, amikor először rendezték meg a balatonfüredi horvát házban, méghozzá a legenda szerint a házigazda lányáról, Horváth Anna Krisztináról kapta a nevét ez a bál. Ezt az édesapja rendezte egyébként a lánya számára, és úgy tartják a hagyomány szerint, hogy az esemény sikeres volt, hiszen a fiatal hölgy ezen a bálon ismerkedett meg leendő férjével, Kis Ernővel, aki később az aradi vértanúk egyike lett. Egyébként nem csak ezért volt sikeres, hanem később ez a bál a reformkori társasági élet egyik legjelentősebb eseményévé vált. Nem csak a báli hangulat miatt volt különleges, hanem azért is, mert itt találkozott a korpolitikai, kulturális és társadalmi elitje. Gondolok itt olyan neves vendégekre, mint Kossuth Lajos, Széchenyi István, Veselényi Miklós, de ugye Jókai Mór, Blaha Lujza és Vörösmarty Mihály és gyakori látogatói voltak az eseménynek. Ma az annabál Balatonfüred egyik legfontosabb kulturális eseménye és egyben élő hagyománya. Minden nyáron több száz vendéget vonz, miközben megőrzi a 19. századi eleganciát és a szokásokat is. A bál szépeinek megválasztása, a díszes ruhák, a palotás és a másnapi szívhalászat mind olyan hagyományok, amelyek generációk óta részei az eseménynek. Úgyhogy az annabál ma már nem csak egy rangos társadalmi rendezvény, hanem Balatonfüred egyik legmeghatározóbb turisztikai és kulturális szimbóluma is, és megmutatja nekünk azt, hogy hogyan találkozhat a történelmi örökség a mai élményekkel. Egyébként az annabálnak számos kísérő programja van, úgyhogy ha érdekel minket a bál, vagy esetleg, hogy mit fogyasztanak, hogy lehet belépőt kapni rá, akkor érdemes ellátogatni az Anna Bálnak a honlapjára, ami egyébként Anna napja nem sokára esedékes, úgyhogy nem sokára megrendezésre kerül.
2: Balatonfüred elegáns villái és reformkori hangulata után most a Balaton egyik legismertebb félszigetére látogatunk. Talán nincs olyan ember, aki ne ismerni a Tihanyi apátság jellegzetes látványát. Milyen történet húzódik meg a több mint 900 éves falak mögött?
3: Jól mondod, hogy több mint 900 évesek a falak. Ugyanis a Tihanyi bencés apátság története egészen 1055-ig nyúlik vissza, amikor első András király megalapította a monostort a bencés szerzetesek számára. Ez nem csak Magyarország egyik legjelentősebb középkori emléke, hanem a magyar nyelvtörténet szempontjából is kiemelkedő helyszín, méghozzá azért, mert az alapító levél a legrégebbi, eredetiben fennmaradt magyarországi oklevél, amelyben már felismerhető magyar szavak is szerepelnek. szerepelnek a bencés szerzetesek. Évszázadokon át fontos szellemi és lelki központként tartották fenn az apátságot, amely így nem csak vallási, hanem kulturális értelemben is meghatározó szerepet töltött be a Balaton régiójában. A több mint 900 év során királyokat, háborúkat és újjáépítéseket is megélt, miközben végig megőrizte kiemelt jelentőségét. Az apátság altemplomában ma is megtekinthető első András király sírja, amely az egyetlen épségben fennmaradt árpádkori királyi temetkezési hely Magyarországon. A falak közül kilépve pedig azonnal a szemünk elé tárul a páratlan balatoni panoráma.
2: És miért olyan fontos a Tihanyi alapítólevél a magyar nyelv történetében? Erről is beszéljünk egy kicsit.
3: Igen, ezt már említettem részben. A Tihanyi alapítólevél azért kiemelkedően fontos a magyar nyelv történetében, mert ez az első olyan fennmaradt oklevél, amelyben már írott formában felismerhetően megjelennek a magyar szavak és kifejezések egy latin szövegbe ágyazva. Úgyhogy ez egy igazi nyelvi, nyelvtörténeti időutazás, megmutatja, hogy hogyan hangzott a magyar nyelv közel 1000 évvel ezelőtt, és hogyan illeszkedett be az akkori Európa írásbeliségébe. Igazából, ha úgy vesszük, ez a dokumentum nem csak egy történelmi, hanem nyelvi pillanatfelvétel is, hiszen olyan kifejezéseket őriz, amelyek a mindennapi élethez és a földrajzi viszonyokhoz kapcsolódtak, és nyilván ma már ezeket teljesen máshogy mondjuk, úgyhogy ezért tartják a magyar nyelvtörténet egyik legfontosabb mérföldkövének.
2: Ugye a beharangozó elején említettem a levendulákat is. Hogyan vált a levendula a település egyik jelképévé?
3: Hát igen, hogyha Tihanyra gondolunk, akkor az apátság mellett rögtön a levendulák jutnak az ember eszébe. Ezek a virágok a múlt század elején jelentek meg igazán a félszigeten. Az 1920-as években kezdődött meg a levendula termesztése. Vittera Gyula, a korának neves gyógynövény szakértője telepítette Magyarországon az első levendula ültetvényt egyenesen Franciaországból hozott szaporítóanyaggal, és a francia Provence mintájára próbálták kialakítani, illetve meghonosítani a növényt a Balaton felvidéken. És a különleges klíma, valamint a vulkanikus talaj pedig annyira ideálisnak bizonyultak, hogy a levendula gyorsan otthonra talált a félszigeten. A nyár elején a lila mezők és az illat egy ilyen igazi vizuális és illatozó élményt adnak azzalra a látogatóknak, és nyilván erre fesztivált is szerveznek. A Tihanyi Levendula Fesztivál ezt az örökséget ünnepli lényegében.
2: És mi a helyzet a híres tihanyi vízhanggal? Valóban olyan, mint régen volt?
3: Tihany híres visszhangja nem csak egy természeti jelenség, hanem egy szép népi legenda is kapcsolódik hozzá, ami úgy szól, hogy volt egyszer egy gyönyörű, ám néma királylány, aki aranyszőrű kecskéit legeltette a tihanyi dombokon. Egy napon aztán a Balatonból kiemelkedett a hullámkirály, és tejért könyörgött, hogy meggyógyítsa a beteg fiát. A tej megtette a hatását, hála az égnek, a fiú felépült, a lány pedig végre megszólalt, és a hangja annyira szép volt, mint a tótükrén ásuhanó szellő. A királyfi azonnal beleszeretett a lányba, ám a lány visszautasította, és emiatt a fiú sajnos belehalt a bánatba. Úgyhogy a hullám király dühében megátkozta a lányt, és egy sziklába zárta, a kecskét pedig elnyelte a Balaton. És úgy hírlik, hogy a lány azóta is onnan, a visszhangkőtől, mint egy 300 méterre lévő épületnek a, vagyis a sziklának a falaiból felel a kilátásokra, úgyhogy itt született meg a tihanyi visszhang. Egyébként látogatók és a helyiek is előszeretettel próbálgatták a visszhangot, a kilátással beszélgettek, vagy hát a tájjal beszélgettek lényegében, és ez egyfajta játék vagy közösségi élmény volt. Úgyhogy ez egy természeti érdekesség, de nyilván van neki egy ilyen társadalmi vagy társasági esemény jellege is. És ahogy említettem, a klasszikus visszhang az már nem mindig olyan erős, mint régen volt, de azért a legenda és ez a hagyomány tovább él, és a látogatók még mindig előszeretettel megállnak a visszhangdomnál, és megpróbálják, hogy válaszol-e nekik a kilátás, és akkor ők ezzel lényegében ennek a régi történetnek a részeivé válnak egy pillanatra.
2: Mihály nem csak történelmi emlékei miatt különleges, hanem természeti értékei miatt is. Mely helyeket érdemes felkeresni?
3: Tihany természeti oldala legalább annyira izgalmas, mint a történelmi öröksége. Az egyik legikonikusabb hely az a belső tó, amely egy vulkáni eredetű tó, és a félsziget közepén fekszik. Innen nem messze található az Apáti-hegy, ahonnan az egyik legszebb kilátás nyílik a Balatonra, ugye különösen naplementében, vagy esetleg napfelkeltében, ha csak korán kelő típusok vagyunk. És szintén kihagyhatatlan a gejzírmező, ahol a vulkanikus múlt emlékei különleges formában jelennek meg, minthogyha egy másik bolygóra csöppentünk volna. De emellett a Csúcshegy is egy népszerű kirándulóhely, ahonnan pedig 360 fokos panoráma nyílik a Balatonra és a környező hegyekre és dombokra. Azt hiszem, hogy ez adja a Tihany egyik legnagyobb vonzerejét, hogy a táj és a kultúra, illetve a történelem itt is összeölelkeznek, ahogy már oly sok városban, amit említettünk az adásban.
2: Gondolom, te is már jártál a félszigeten. Van kedvenc kilátópontod?
3: Hát, ha egyet kellene kiemelni, akkor a Csúcshegy lenne az, pont emiatt a 360 fokos panoráma miatt. Itt azt mondanám, hogy összeáll a táj, tehát így a lábad alatt van a Balaton szinte teljes panorámája, illetve előtted vannak a félszigetnek a dombjai, és tiszta időben a túlpart is nagyon szépen kirajzolódik.
2: Most, ha egy kicsit visszakanyarodunk így a nyárra, Balatonfüred és Tihany is megtelik élettel ebben az időszakban. Milyen eseményeket ajánlanál?
3: Balatonfüred nyara tényleg az egyik legpezsgőbb a Balatonon, és ilyenkor szinte egymást érik a programok. Nyilván a legismertebb esemény az a már említett Annabál, de a sportkedvelőknek kihagyhatatlan a kékszalagvitorlás verseny, rajtja és mezőnye, ami ugye Európa egyik legnagyobb tókerülő vitorlás versenye, és a füredi kikötő ilyenkor egy ilyen hatalmas fesztivál hangulatú központtá alakul. Ha inkább a gasztronómia vagy a helyi ízek vonzák a kedves hallgatókat, akkor ajánlom a balatoni borheteket, ami a Tagore sétányon zajlik, és akkor a helyszín ilyenkor megtelik borászokkal, zenével, és esti nyüzsgéssel, ami egy ilyen igazi balatoni nyár hangulatot kölcsönöz, hiszen ott van mellettünk rögtön a Balaton. És mindezt egész nyáron kisebb koncertek, szabadtéri színházi előadások és kulturális estek egészítik ki, úgyhogy Balatonfüred tényleg olyan hely, ahol szinte minden este történik valami. Tihany nyara egy kicsit nyugodtabb, viszont itt is vannak olyan események, amiket muszáj, hogy megemlítsünk, ilyen például a Tihanyi Levendula Fesztivál, de természetesen Tihanyban is egész nyáron kisebb szabadtéri koncertek, templomi hangversenyek várják a látogatókat, emellett többfajta kulturális est is megrendezésre kerül. Tihanyban annyira nem a tömegfesztiválok dominálnak egyébként, hanem egy ilyen lassabb, élményszerű ritmus a jellemző.
2: Ugye nem mehetünk el a helyi ízek mellett. Mit érdemes megkóstolni, ha Balatonfüreden, vagy esetleg Tihanyban járunk?
3: A Balaton felvidék gasztronómiája pont olyan sokszínű, mint a táj maga, és egy balatoni kirándulásnál szinte kötelező belekóstolni a helyi ízekbe. A környék egyik legnagyobb klasszikusa nyilván a frissen sült balatoni hal, ezeket pedig gyakran ropogós bundában citrommal kínálják, és ha a parton eszik, akkor jön ez a balatoni nyár életérzés. A másik kihagyhatatlan élmény pedig a bor. A Balatonfüred csapak borvidék fehérborai, például az olasz Riesling, friss, gyümölcsös karakterükkel tökéletesen illenek a nyári estéhez, különösen egy vízparti sétával kísérve esetleg. Édességből annyira nincsenek különlegességek, viszont a balatoni alapélményhez hozzátartozik azért egy kürtős kalács vagy egy hűsítő fagylalt, ami esetleg lehet egy kézműves fagylaltozóból, úgyhogy azt mondanám, hogy ne a bonyolult fogásokat keressük, hanem a legegyszerűbb hangulathoz tartozó ételeket.
2: És ugye mielőtt elköszönnénk, szeretném elkérni a mai adás titkos tippjét, hogyha egyetlen helyet ajánlhatnál, ami kevésbé ismert Balatonfüreden, vagy akár Tihanyban, akkor melyik lenne az?
3: Hát, Tihanyba keressük meg a lendvai művésztelepeken is gyakorta vendégeskedő kárpátaljai Kolotko Mihály gerilla szobrát, ami a Pompom meséiből ismert csoki imádó gombócartót ábrázolja. Egyébként ez azért is aktuális, mert a mese atya, a magyar Andersennek is hívott Csukás István idén lenne 90 éves.
2: Mai utazásunk során a Balaton két gyöngyszemét, Balatonfüredet és Tihanyt fedeztük fel. Megismerkedtünk a reformkor hangulatával, az Annabál és a Kékszalag hagyományaival, ellátogattunk a Tagora sétányra, majd Tihanyban a Bencés apátság, a Levendula mezők és a Balaton egyik legszebb panorámája várt bennünket. Flóra, köszönöm, hogy ma is velünk tartottál. Kedves hallgatóink, reméljük, hogy sikerült kedvet csinálnunk ehhez a különleges balatoni vidékhez. Ez volt a Podgyász mai adása. Legközelebb újabb magyarországi városokat fedezünk fel együtt. Tartsanak velünk akkor is, a viszonthallásra!

lesen gyarmat, arra már húzza már elmat.

0: számít.
1: Veszélyes.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

Ki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.